Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig ebben az órában is hozom, megállás nélkül. Itt az újabb egy csüren és a kamera már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy újdonság most Tém Impalától, egy elképesztően tehetséges ausztrál előadótól, hát per zenekar, de a kettő egy picit itt összefonódik, és Jennie-től, aki pedig a Blackpinkből csatlakozott mellé, és egy elképesztő nagy kedvencet csináltak. Az igazi mai slágerek között a Dracula, amit már is indítok a Rádió 1-ben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mami.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már Campus Rádió STJ, július 22 és 26-a között Debrecenben tudunk egy óriásit bulizni, mert ahogy ígértük, ezen a nyáron is mi hozzuk a legnagyobb partikat és fesztivál élményeket. Ő pedig közben Lady Gaga, az igazi mai sláger a Bloody Mary a Rádió 1-en.

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában olyan nagy kedvencek, mint Cookie és a Fire, Sam Feld és a Hard Like Mine, Ray és a Where Is My Husband, vagy mindjárt a kezdésben Taylor Swift és az Opel Eye. És ez csak egy kis ízelítő. Megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig jövök egy dínó szakértővel, Sam Feltel, aki gyerekkor óta rajong a dínókért, sőt volt már, hogy kiállításon, dínó kiállításon is dolgozott önkéntesként, ennyire szereti a dínókat. Ennél már jobban csak az igazi mai slágereket szereti, meg a fesztiválokat, amiket rendszeresen megtölt, ez pedig, amit nagyon imádunk tőle, a Heart Like Mine, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a radio1.hu-n pedig többek között arról is lehet olvasni, hogy szerintem ez meglepő, de 14 éve mutatták be a Gangnam Style-t, ami ugye meghódította a YouTube-ot, az első 1 milliárd fölötti nézettséget generálta 2012. július 15-én. Azért nem gondoltam, hogy ez már ennyi ideje. Pörög. Na, viszont egy friss kedvenc most, pont azért, hogy ezt ellensúlyozzuk ezt az infót. Ray, Where is my husband? Ezt én itt van Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, attól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék. Addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Vicky, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, Alex Kenji és a Bambolé, vagy éppen Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, a kezében pedig Kamrád és a Be Mine. Mindjárt ezt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kéz védelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus az összes Rádió egy DJ-vel és külön Rádió Stage-en július 22 és 26-a között. A Rádió egy DJ-ek között pedig természetesen DJ Metzger Viki zenél, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai slágerük az Éden, amit már is indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig két egymás követő esten is felép Azaria a Budapest Parkban. Már kihirdették, hiszen az első koncertre az őstes egy azonnal elfogyott, szóval egy új dátumot is gyorsan kipörgettek a Rádió 1.hu-n, erről is írunk. És közben itt egy nagy nyári kedvenc az infók mellé, Alex Kenji Bambolé, már indítom is a Rádió 1-en.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És de jó ez a dal is David Guettától, aki ugye a foci VB hivatalos dalának a készítésében is részt vett, de közben azért volt ideje dolgozni Jennifer Lopezzel. A közös igazi mai slágerük a Save Me Tonight. Ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vádat emeltek az iskolaőr ellen, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Püzesabonyi járási ügyészség vádat emelt egy poroszlói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosók padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva márkájú instant levesekre és instant tészta levesekre, így hevesben is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati-délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, július 20-án, az Illések a névnaposok, sok boldogságot nekik. Nem sokára hozom Cookie és Draven közös igazi mai slágerét, a Love Again-t, előtte viszont a Swish Disco-val készültem, Rehab-beli Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, szenzációs a dal, már indítom is a Rádió 1-et.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió Egyel és Rádió Stage-el, valamint az összes Rádió Egy DJ-vel, köztük pedig ott lesz és zenél DJ Metzger Viki is. A pontos line-up egyébként a radio1.hu-n július 22 és 26 között viszont Debrecenben leszünk. Szóval DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogi és Desu lesz a Kúra című dalát egy picit újra gondolta, felpörgette, és remek lett.

0: Aztán jön a Balázsék Best Zone, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kézvédelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van olyan, akinek egy filére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
2: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
1: hogy vagy úgy nőtt föl,
2: vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogy, mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
1: mind a kettő.
2: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keresjük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Hát csak hogy megsporolják.
1: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
2: Az öreg faszik.
1: Az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt, csofat
2: Volvo-val járt.
3: Imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más az autókultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és ez nagyon hosszú idő volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától, aki
1: na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
3: De boldogság, tehát, azt mondom, neki nem az.
1: Tehát, igen, hogy... csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az, euró milliárdosként, azért csak
3: miért vennék valamit. Miért is ez Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
1: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért járt mindig.
3: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
1: Igen, hogy reggel nagyon csak kiveszek, 30 fekete pólón van, egyet kiveszek, este.
2: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt? A gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
3: Ez egyik hallgató, hogyha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
1: És megvehetné
2: mindenit.
3: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel a kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának a kiflit a kolbásszal.
2: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
1: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
2: Na most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
3: Az komoly.
2: Igen, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
3: De amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
2: Igen. Na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
1: Az már igénytelenség.
2: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
3: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
2: Igen, egy narratívát, igen.
3: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekünk minden jár, nekünk semmi.
2: Na, de gondolod, hogy megvehetnél. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Ez szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a Túró Rudi, de a 300 forint nem veszem meg.
3: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már hete nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
2: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
3: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
2: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
1: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból 7-szer.
2: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek, egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek.
1: Igen.
2: A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
3: 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
2: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
1: Jó.
2: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség.
3: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
2: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Egy... Akkor megvehetem magadnak.
3: Nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
2: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen.
3: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a Vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin. Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsipsz. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
2: Döntened kell. Döntsd el most.
1: Vágy vagy szükség?
2: Igen. Hitvány szarok.
3: Ez óriási, ezt nem csinál meg a Vágy vagy szükség?
2: Vágy vagy szükség. Ez itt a Vágy vagy szükség. Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
3: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
2: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
1: Az igen.
2: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye jó kérdés, jó kérdés.
3: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
2: Haj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
3: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
2: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
1: Melyiket? A vágy vagy szükséget?
3: Nem, a vágy vagy szükséget, azt ahogy meg fogjuk csinálni. De hogy a TLC-n van ez az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológiás szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken, tehát a fél felfoghat.
2: Az kemény, na, de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
3: És egy nagyon
2: meg
3: durva...
2: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
3: És nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
2: Igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
1: Ez az.
3: De várj, egyre szádba teszel. Egyre szádba rakszom, mert hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
2: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy reflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még be se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
3: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajtal, vagy felvágotta együk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
1: Bizony.
2: Klasszik német hozzáállás. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha 4-en jöttök. 4-et sütünk.
1: 4-et kész, nincs abszolút. Még egy.
2: Ott, igen, klasszik német. Igen. És után beül a 100 milliós LQS-be.
1: Ugye?
2: De abból van biztos. Szeretem őket. Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vádat emeltek az iskolaőr ellen, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Püzesavonyi járási ügyészség vádat emelt egy porosztói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosó padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva márkájú instant levesekre és instant tészta levesekre, így hevesben is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása a gomoly felhőkből, egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati-délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, a stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr, Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: a 90-es évek izgóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, hát itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, hétfőn 6 óra után 17 perccel, kettecskén, Feri, jó reggel, ciao.
2: Hát szevasztok!
1: Még nem sokat beszéltem ma reggel, úgyhogy keresem a hangomat.
2: Nem baj, majd most lesz rá lehetőséget, mert a lányok szabadságon vannak, elengedtek bennünket, azt mondták, hogy férfiak vagytok, meg tudjátok ti ezt ketten is csinálni, aztán holnaptól majd visszatérnek meg különböző, hát okai vannak ennek, hogy távol vannak. De nem erről kell nekünk beszélgetni.
1: Ó, annyi minden történt. Hát jó Isten.
2: Micsoda programok, micsoda történések hosszú-hosszú időn keresztül, amíg nem láttam.
1: Olyan sűrű volt most ez a hétvége, mintha én nem is tudom, talán egy hét. Vagy legalább 3-4 nap.
2: És mégis te hogy ágálsz állandóan a születésnapod ellen? Na nézd meg, mi lett belőle, micsoda jó dolgok történtek.
1: Úristen, figyelj, mi akkorát ünnepeltünk, hogy kiderült, hogy július 18-án halott pénz buli van a plázson.
2: És mivel régi halott pénzrajongó vagy,
1: és mivel
2: az
1: egyébként
2: összes dalukat ismered és nagyon szereted.
1: Egyébként még talán a fesztivál zenekarok közül rájuk tudok a legjobban rájuk dombolni, már ott csak egy Well Hello, vagy mit tudom, Majeszon, akkor
2: engedni magunkat.
1: De az így meg tudod, és akkor elkezdtek gyúrni a barátaim, hogy miért nem szerveződik oda valami. És mondom, jó az apropó. Hát július 18, plázs, és hát csúnya.
2: Csúnya vége lett.
1: Megkérem mindenkit, aki fotózott és befotózott a VIP-be, és látta, hogy ott mi történik, az valahogy törölje ki a fotókat. Nagyon nagyot mentünk. Óriási buli volt, megérkeztünk 8-ra a plázsra, és
2: kész voltatok 8:30-re.
1: 8:30-re bekészítésekkel ott nagyon szépen megmondtuk, hogy köszi a plázsnak, mert nagyon jó fejek voltak, meg kaptunk mindenféle jót, meg tűzijátékot, meg teljesen túlzásba estek, de és aztán hát hajnalig, nem is tudom, hogy hánykor, hogyan, honnan, hova, értem, haza hánykor adtak ki minket a plázsról, de nagyon-nagyon-nagyon mentünk, úgyhogy nagyon jó kis születésnapi.
2: Csodálod, hogy a plázs így szeret, hát házi DJ-je hát, vagy, basszus.
1: Csak mondom, hogy félház volt. Hallott pénz is nem érdekes?
2: Nem,
1: fél három, négy. Hát figyelj, annyi buli van a nyáron, és annyira sok helyre kell menni, hogy nincs, nem volt eltház, de ez most... nem a, ez igen a lokáció, tehát nem a Dávidék. Hát egy nagy bulikat csinálnak, ők meg szeretik
2: teljes
1: őket.
2: Teljes eltház, az összes fesztiválon főszínpad nagy időpontban vannak.
1: Igen.
2: Ezt nem is értem.
1: Nagyon kevesen sold out-osak a plázson egyébként. Nagyon kevesen.
2: Mi van, nem mentek a Balatonra népek?
1: Hát ez egy oké, igen. Én szerintem mondom, inkább a lokáció.
2: De ha ott nyaralok a Balatonon, érted, Siófok és vonzás körzete, és van egy halott pénz, arra azért csak átmegyek.
1: Igen, csak ott nyaralsz, hol alszol, hogy mész haza, hova mész, tudsz-e inni, nem tudsz inni egy fesztiválon, benn vagy. Bent laksz három napot ott vagy, stb. Vagy a saját városodba, onnan hazasétálsz, de egy Siófok nekem és a barátaimnak szállást kellett bérelni, és az akkor már nem csak egy koncert, hanem akkor az már egy kirándulás, szállással, reggelivel, tehát hogy szerintem mondom, inkább ez lokáció. Nem sok buli sold out-os a plázson, de mi megtoltuk. Tehát, hogy...
2: oda tettétek.
1: Oda, nagyon-nagyon-nagyon jó.
2: Jó, hány fő képviselte a Sebestyén tímet?
1: 25-en voltunk, amiből aztán nyilván több lett, mert még mindenki hozza a kicsit a slepjét, meg még ezt bekéri, meg még azt bekéri, de aki ilyen barát, családtag, stb. Az ilyen 25-ös. Igen.
2: Azzal már lehet csapatni, lehet nyomatni.
1: Ott, igen, nagy dumálás, nagy röhögés, közben egy kis éneklés, táncol. Aztán jó, kifejezetten jó.
2: És ott zártatok a plázson, nem volt semmi, hogy de még menjünk.
1: De még volt egy házi buli után, ahova átmentünk, illetve hát nyilván ahol az egyik szállás soron a srácok béreltek egy szállást, oda még átfalultunk, és akkor
2: hogy örültek a környékbeliek.
1: Ott voltunk még sokáig, úgyhogy hát ez volt az egyik történés.
2: Szóval akkor jó lett az utolsó 40-es.
1: Jó lett, igen. Én elkezdtem szeretni így megünnepelni ezt.
2: Hoppá! Ez várjál már, még pénteken úgy búcsúztunk, hogy te nem nagyon szereted azt, hogy téged ünnepelnek.
1: Igen, én annyit kértem mindenkitől, hogy srácok, nem kell ajándék, senkinek görcsön erre rá, nem mondjátok el százszor, hogy boldog színnapozol. Egy nagy kocintás is utána, ez egy sima buli. Csak örülünk, röhögünk, nem kell itt tízért túlzás vinni. És ezt így tök jól meg is tartotta mindenki, volt már előtte egy találkozó a szűkebb baráti körrel, egy ilyen vacsoraféleség, ott kocintottunk egy nagyot, mindenki egyszer elmondom, köszönöm, drágák vagytok, nem sokára ötven nagy hátba veregetések, ölelgetések, és utána már csak az, hogy akkor itt...
2: De mi... komolyan vették ezt, ne hozzatok ajándékot.
1: Egy-egy üvegpiát így a kezembe nyomtak, egy-egy bumbu innen beesett, egy rúm, egy innen boldog színapot, de úgy mondtam, hogy senki ne feszüljön, nem kell ünnepelni, csak egyszer kocintunk, örülök, ott vagytok, és nyomjuk, és ez lett, tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon...
2: Jó kis házi buli hangulat.
1: Görcsmentes, házi buli hangulat, igen, úgyhogy jó volt. Na, de hát aztán mi történt tegnap?
2: Hát
1: az mi
2: ezt
1: volt?
2: Ezt a szár meccset.
1: Hát ez mi volt?
2: Vagy mondjátok meg, hallgatók, tehát aki ért hozzá, mondja meg, mert én a második félidő 3/4-ig szenvedtem, és én megmondom nektek férfiasan, bár nem volt kicsi a tét, hát de nem. Azt mondtam, hogy gyere rám meglepet, és én lefekszem aludni, majd reggel megtudom, engem ez már nem érdekel, mert ez, hogy ez gyakorlatban egy ilyen tolongás, egy verekedés volt az egész.
1: Nem játszottak szimpatikusan az argentinok. Hát ahogy viselkedtek utána, az se volt szimpatikus, felrúgtak ott mindenkit, verekedtek a lefújás után. Full szabálytalanok voltak. Fú, nem volt egy jó meccs. Nem volt egy jó meccs. Én már végén azt mondtam, hogy nem bánom, nyerjenek a spanyolok.
2: És így is történt.
1: És aztán így is történt, hát ugye tudtuk, mi volt a tét, úgyhogy azért ennek itt komoly tétje. Nem voltak szimpik. Fáradtak voltak, nyűgösek voltak, verekedtek, felrúgtak mindenkit, kiállították magukat. Nem szerettem én ezt az argentin válogatottat most.
2: Pedig ezért kell így fogadni.
1: A sztori miatt drukkoltam volna, hogy milyen szép, és a Messi, és lehet, hogy utolsó, és dupláznak, és milyen kevesen dupláztak, és a Messi, ú, de jó. És így valahol a felén én elvesztettem az ajánlom. A 8. spanyolt fölrúgták, mondtam, hogy nem, srácok, miért kellene.
2: Focizunk inkább.
1: Focizunk, igen. Értem, hogy nem volt belépő, meg nem volt durva. Nem voltak szimpik. És a lefújás után meg nekiállni, még verekedni, hát ez aztán meg... nagyon.
2: Ez a P betűs csávó, ezt közben is csinálta. Hiszem, hogy milyen megírják a hallgatók.
1: Fos cirkusz,
2: de tényleg fos volt az egész, komolyan. Így a láthat, hogy a spanyolok akarják, nagyon mennek,
1: igen.
2: Csomó támadás volt.
1: Jobban is játszottak. Igazából megérdemelt volt, többet volt náluk a labda, többet támadt. Fél Messit nem láttad a pályán konkrétan, hogy fáradt volt, hogy hatástalanították, hát én ezt nem értek hozzá. No, de és mi volt az a halftime show? Mi történik?
2: Volt végre valami izgalom benne, érted? Volt, amit lehetett szeretni.
1: Fogtak egy Tourmix gépet, azt rárakták egy playbackre, és bedobták az összes kiöregedett, kivéhett ilyen, nem tudom, kövér elhízott focistát, szétbotoxolt popsztárokat, Justin Biebert egy kamugitárral full playbackre. Mi volt az? Csapatot, kik ezek?
2: Hát azért ott volt egy Madonna, hello.
1: Hát a Madonna.
2: Egy friss Madonna.
1: Úristen, hogy néz ki. Egy nem tudom, hova nézek Ronaldóval, meg egy mit keresek én itt Ronaldinhoval. Pocakosan ott... elhízve egy ilyen melegítőben. Na
2: várjál, kezdjük az elején. Ugye ott volt Robbie Williams.
1: Az
2: Robbie
1: nekem
2: Williams-el
1: tetszett.
2: Kezdték, az jó volt. Meg a Nicole Scherzinger volt a másik.
1: Igen, ott ő énekeltek valami dalocskát. Igen.
2: Én azt hittem, hogy ezzel meg is vagyunk a sztárparádéval, és aztán ugye a Hajdúbé kezdte mondani, hogy hát több televízió csatorna is Amerikában azt mondta, hogy egy nagyszerű halftime show lesz, és állítólag fociznak valakik.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez is mutatja azt Amerikának a hozzáállását ugye a focihoz, hogy ő nekik ez egy ugyanolyan buli, mint amit tudom én milyen mérkőzésen a félidei show, és itt is ez a fontos. Nekik az, hogy egyébként van egy világbajnoki döntő, az a picit háttérbe is szorul.
1: Igen, abszolút.
2: Ez hát, is történt.
1: És megcsinálták a Super Bowl mintájára ugye ezt a halftime show-t. Hát a Madonna az konkrétan reped az arcán a bőr, úgy a full playback, a fele leforgatott klip nyilván, tehát tudjuk, hogy nem akkor érkezett oda a stúdióban. Ide valaki a Bieber élő volt. Lehet
2: az is lehet, de élő is. Volt.
1: Igazából mindegy is. És közben egy Muppet Show, zenekar Muppet Show, azok ott dobolnak. Tehát ilyen mindent bedobtak. Mindent bedobtak.
2: De nem robban nagyot.
1: Nézhetővé tegyék. A Tomnak a beszéde az elején az jó volt. Szerintem az egy szép beszéd volt, hogy azt ő klasszul elmondta, de hát az... De értem, hogy az amerikaiakat ez jobban ezt érinti, szeretni. Mert nekik hát nem ez. Sportjuk a foci. Nekik nem sportjuk.
2: De akkor még kell odavinni.
1: Rögbi, amerikai futball, baseball, kosárlabda, nem, nekik ezt, ők ezt annyira nem érik, nem népszerű
2: az
1: annyira.
2: Az is egy vicces, gyerekek, ha belegondoltok, hogy van egy foci, amit mitén 100-valahány év óta ugyanúgy játszanak, és akkor ahhoz, hogy ez Amerikában legyen, ehhez azt mondja mindenki, hogy ivószünet.
1: Hát igen.
2: Hát de jó, hát 22 fok van a stadionban, mert hűtik, érted? És akkor azt mondják, hogy hát ivószünet, hát mekkora ötlet, hogy bármit meg lehet. Tehát ahhoz, hogy Amerikába kerüljön ez a sport, ahhoz azért bármit meg lehet csinálni? Ezek szerint igen.
1: Hát a Trump oda tud szólni a nem tudom a FIFA-nak, hogy hozzátok vissza a játékost, akit eltítottatok, mert nem úgy volt, és eltítják, bármit meg lehet csinálni. Ja, hát nem is tudom. Szóval, hogy volt egy kis halftime show, és volt némi közte valami kis labdarúgás, de nagyon szenvedtem, hogy legyen vége már.
2: Na és hogy éljük meg
1: ezt fájóan.
2: Én megmondom őszintén, hogy ma reggel, amikor megnéztem az eredményt, én picit arra gondoltam, hogy te ennek örülsz.
1: Nem, most azért nem annyira.
2: Hogy te ennek örülsz, hogy kívánság műsorban szerepelhetsz. Annyi éve volt valószínűleg ez az álmod, hogy itt ülj 4 órát, miközben mi Eszterrel majd elmegyünk edzeni, vagy Julival elmegyünk egy cukrászdába. Kicsit én azt tervezem, hogy olyan egy körül majd visszanézünk.
1: Visszanézel?
2: Jó, igen, hogy nézel ki.
1: Jó. Ugye a fogadás tétje az volt, hogy akinek a csapata veszít, az itt kell, hogy maradjon 10 után, és 2-től vagy számokat konferál, vagy egy rendhagyó kívánságműsor, ha a program megengedi, de reméljük, hogy megengedik, mert jó arcok lesznek, úgyhogy...
2: Nem! Ne engedjék meg!
1: Ne engedjék meg a kívánságműsort?
2: A kívánságműsort engedjék meg!
1: Azt mondom, hogy elvileg nem kívánságműsor van 10-től 2-ig, csak azt mondom, hogy ha jó fejek is megengedik, akkor ugye kívánságműsor.
2: Nincs zenebetevés, haver! Nem Nincs. Az van, hogy beugrálnak a DJ otu muzsikák.
1: Nem.
2: Az kell adnod, mint a Györke Atisnak.
1: Igen, csak a Györke Atisnál ugye nem kívánságműsor van, de hát meg sem, ha megengedik, hozzuk. Akkor én meg sem a kívánságműsort. Ugye az izénél lehet kérni a Gerinél. Az Ati csak konferál, és szegényként 5 percet beszél a 4 óra alatt. És akkor erre mondtuk, hogy egy ilyen rendhagyó kívánságműsor. Ha ők belemennek, akkor abszolút. Tehát, hogy akkor betelefonálsz, azt kérheted a 6. Guru Josh, meg Dua Lipa projektet, meg nem tudom mit. És akkor én meg felkonferálom, és,
2: Júj, de szép
1: és leadjuk. Úgy,
2: meddig kell csinálni? Szeptember 10-ig.
1: Szeptember 10-ig, igen. Itt most szabadságok lesznek, meg oti koncert, meg forgatás, de szeptember 10-ig ezt le kell tudni. Ezt le kell tudni.
2: Nagyon várom.
1: Kérhettek ti is majd egy dal.
2: Jó, de betelefonálok. Nem tudom,
1: mindenképpen be kell telefonálni, persze. Úgyhogy szépet húztam tegnap, és át kell utalnom 2 kilót egy alapítványnak.
2: Így van, akit választhatsz te.
1: Akit én választok.
2: Én nagy lelkű vagyok, te választhatsz, jó?
1: Ja, úgyhogy ez egy jó kör volt ez a hétvége.
2: Megérte a hülyének is.
1: Csináltam egy szülinapi bulit, rendeztem a számlát, átutalok 2 kilókat alapítványnak, szép.
2: És beülsz egy 4 órára melózni.
1: Szép.
2: Így kell ünnepelni, nem úr, aki nem pazar. Gyerekek, ennyi.
1: Eltapsoltam.
2: Bármelyikünk megcsinálta volna. Azon gondolkodtam, hogy a zsenialitásomat én magam mivel tudom megünnepelni, mert ugye 2 nagy tétű fogadásom is van, amit megnyertem, egyik az Eszterrel. Ugye? A másik meg most veled. Tehát lehet, hogy én foci orákulum vagyok, csak eddig nem tudtam róla.
1: Hogy így vágod?
2: Hát, hogy mind a kettőnél jó lóra tettem, és ráadásul úgy, hogy ti választottatok. Tehát nálunk is, a mi fogadásunkban is te választottad Argentínát, és amikor Eszterrel fogadtam, akkor is ő választotta a franciákat.
1: Igen, és hoztad is.
2: És gyönyörűen hoztam.
1: És hoztad is, igen.
2: Ennyi.
1: Na mindegy, jó van gyerekek, hát ez volt. Trump a díjátadó, erről majd még beszélünk, hát az is zseniális volt, hogy nyakába rakta az érmet, elfelejtette a nyakába rakni, azt szóltak neki rakja oda, megint nem ment le a fotóról, a közös fotóról, megint ott állt, hát ez mindig elsüti, egészen elképesztő.
2: Ezt ő miatta rendezték, na, tehát ő szerintem úgy ment föl, hogy neki végre itt a nagy belépője, ez az egész hercehúrc, ami itt hetekig zajlott az Egyesült Államokban, ez semmi más nem szolgál, mint hogy ő rajta lehessen végre egy fotón.
1: Az szenzációs. És megíván volt valami, mert megnézzük a videót, hogy megpróbálják lehívni, hogy jöjjön már le, hadd ünnepén a csapat, de nem. Ő nem megy le.
2: Igen.

0: Ha láttál még rusnya helyet a világban?
1: Az volt.
0: De ha láttál még, figyelj, elmondhatatlan, és ugye az egész városon rajta volt ez, hogy ez a csehszlovák, és akkor még tényleg csehszlovák volt ez a rész, nek az acélipara volt.
1: Kádárkockákkal, panelházakkal.
0: Úgy van. Aha. Van egy nagyon kis belváros, ahol próbáltak valami szépet csinálni, az se sikerült igazán. Viszont a fesztivál helyszín, az képzeld el, hogy van egy több tíz hektárnyi terület, ahol az acélgyár volt. De már minden tiszta rozsda, minden omladozik, egy olyan szürreális képet látsz magad előtt, de megtartottak minden, nem bontották le, 100 méteres kémények, 50 méteres épületek, már nő ki belőle a fa, meg a gaz, és ezen a területen van maga a négynapos fesztivál.
1: Ők ez menő.
0: Rohadt jól néz ki.
1: Az menő.
0: Egyébként be lehet menni évközben is, ilyen kiállító terek vannak, tehát jól hasznosítják, bemész, és azt látod, hogy ilyen 5 méteres csövek kilométereken keresztül, de már rozsdás minden.
1: És beengedik oda az embereket? Nem omlik.
0: Ami omlik, az körbekerítik. Tehát ott van egy kis védelmi vonal.
1: Milyen haladó az is, hogy még ezt is kihasználják. Igen. Tök jó gondolkodás.
0: Igen, és az egész fesztivál ezen a területen van, és gyönyörűen néz ki a maga, hát ilyen avicságában, meg rohadásában is, hogy a régi ott van, a régi a pusztulat, és van benne egy új, egy fesztivál, ahova meg az egész
1: beköltözik
0: város,
1: az élet.
0: Város kijár.
1: Ja. Ott énekel Teddy Swims.
0: És volt
1: rövid Teddy. Gatyába néztem.
0: A szokás szerint rövid gatyába, újabb tetoválásokkal a fején. Figyelj, ez a csávó, ő tudod, úgy indult, hogy X-faktoros volt odakint, azt hiszem nem is tudom, miben indult el a Hapsi, és csak feldolgozásokat kezdett el énekelni, mert hát ott ugye azt kell, tehát nem saját dallal mész, és onnan építette föl magát odáig, hogy most tényleg 60-100 ezer ember kíváncsi rá egy-egy koncertjére, és figyelj, sírta a csávó, hogy kijött és megtapsolták. De most mennyire mű vagy, mennyire nem.
1: Aha.
0: De annyira elhiszed ennek a nagy mackónak, hogy kijön, és ott van üvöltve, mit tenni, 60 ezer ember, hogy ott áll percekig, és akkor itt
1: a
0: könnyeit. Hát és aztán olyat énekel, hogy besírsz.
1: Az nagy fresh. Igen, láttam a sztorikat, jó egyébként tényleg.
0: Jó, nagyon jó a fesztivál is. Nem azt mondom, hogy menjetek Osztravára, mert szép, de ha magától fesztivál van, akkor esetleg.
1: Jól van, meghallgatjuk akkor. Hát Teddy Swimset egyébként be is tehetünk. Tehát
0: szokott
1: meg is
0: lenni.
1: Meg is szokott lenni, meghallgathatjuk. Gyújtike, indiket jövünk mindjárt 3 perccel. Jó, mi van, nincs reklám, kérdezi Dávid. Nyár van, egy kicsit egyébként tényleg kevesebb, de van, úgyhogy pici hírek, pici zene, aztán itt vagyunk már is.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ne dőljön be a csalóknak. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. A füzesabonyi járási ügyészség vádat emelt egy poroszlói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosó padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jó, hogy tudják a Heves vármegyeiek is, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják a saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati-délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 1 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma csak kettecskén vagyunk, a lányok ma nincsenek. Tudja valaki, mi van az M0-ás déli részén? Áll, mint a cöveg. Baleset a belsőben a Duna híd előtt az M1 felé vezető oldalon. Aha, ez van.
2: Jó, kezdődik a hétfő. Egyébként nagy volt a forgalom, gyerekek, az M7-esen is egy csomó.
1: Én is éreztem, vissza. Igen.
2: Ja, úgyhogy lehet, hogy lejárt a nyaralás, vagy kis hétvége volt, és
1: igen.
2: magukat hétfő reggelre a népek.
1: Én is éreztem, hogy jöttem már hétfőn Balcsiról, de hogy valahogy nem úgy tűnt, mint most. Úgyhogy sok autó van, sokan vannak, igen. De mi, vége a szabiknak? Vagy hát még azért nyár közepe van, még itt az augusztus.
2: Nem, szerintem ez a hétvége, tudod, pénteken elmész,
1: ja, vagy
2: csütörtökön elmész, és akkor nem vasárnap este jössz, vagy délután jössz, hanem hétfőn. Szeretnék protestálni egy kicsit mellettetek, hogy gyerekek, hogy drága jó újságíró kollégák, bár ugye mi nem vagyunk azok, ezt már többször megkaptuk.
1: Igen, nem annyira.
2: Tehát akkor úgy mondom, hogy drága jó újságírók, higgyétek el, hogy a Velencei tónak is, meg a Balatonnak is van elég baja. Nem kell rugdosni. Most elindult ugyanaz, ami nálunk már ugye megy egy hónapja. Most elindult a Balatonnal is. Tegnap láttam a Keszthelyi öbörről mindenki képeket posztol, és hogy mind meghaltok, a már ebbe víz sincs, te oda ne menjél, mert te is bele fogsz száradni, érted, az iszabba térdig, és majd mint a télen a jégbe fogyott hattyúk, ott fogsz megdögleni. Nem. Valóban vannak kritikus helyek, de lehet fürdeni. A Balatonba is lehet fürdeni, plusz egy, tehát, hogy ne tegyünk már tönkre turisztikai desztinációkat, ne öljünk már meg embereket azért, mert izék vagyunk lájkvadászok és kattintásvadászok. Tehát ettől még élhető, lehet egy csomó minden mást is csinálni, biciklizni, borozni, kirándulni, és a kisvíz meg jó azoknak, akik nem tudnak úszni.
1: Igen.
2: Tehát komolyan most láttam.
1: Vannak bizonyos részei a Balaton, fönt ott Keszthelynél, meg ott a kanyarban, ahol kicsit így már a déli part ott az úgy kiszárad, de egyébként meg lejjebb jössz, van benne víz.
2: Tehát nyilván kevés. Északi parton meg...
1: Az északi parton meg szinte meg se érzed egy-két helyen, mert hogy ott meg elindulsz befelé, és 15 méter múlva a nyakadig ér. Tehát, hogy nem az a déli partról fog majd eltűnni szép lassan. De tényleg van, szóval, hogy jó, azt láttam, lefotózták, és akkor itt köré.
2: Most megy
1: mindenki. Mellé rögtek, igen. Igen. Hello, kívánság műsor, szeretnék én egy diumvizsum számot. Egy diumvizsum számot, igen. Hát ez... Mondani fogjuk majd, hogy melyik nap lesz, jó? Tehát nem váratló, ez csak itt maradok, szólni fogunk előre. És akkor
2: lesz annak fogadás, még egy reklámja is, haver.
1: Azt mondjuk a szélsz is eladja.
2: Már kapcsi így dörzseli a kezét. Hey, DJ Otival kívánságműsor.
1: Extra kívánságműsor, úgyhogy el lesz. És szólni fogunk.
2: Amit ugye sokan megírtak, hogy azért arra készüljél, hogy első védvonalunk, a pajzs maga nem marad itt. Tehát
1: szüretlenül. Ilyen. Szüretlenül lesz majd. Ati berántom magam mellé, hogy közben kezelje a kezelnivalókat. Laci dobálja be a hívókat, úgyhogy jó lesz ez. A Laci felajánlott, ő szívesen marad. Neki ez egy akkora élmény, azt mondta, hogy ő itt marad.
2: Halló, kívánságműsor.
1: Igen, tessék, kívánságműsor.
2: Szerkesztő.
1: Ez lesz, gyerekek. Na jó van, eltűnt közben, mi van? Az előbb még megvolt.
2: Meggondolta magát.
1: Meggondolta magát? Azt mondta, nem akar játszani, mert láttam, mert hallottam, hogy beszélsz vele.
3: Hogyne, beszéltem vele,
1: Bencének. Igen. Ha már egyébként még foci bronz meccs, 10 gól, az mi? Az mi? Hát az legalább futball volt, érted? Én nem láttam, mert nem voltam otthon, csak az összefoglalót. Azért az 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, így lehozni azért az milyen? Gólzáporos bronz meccs volt, az nagy élmény volt. Most ez mennyire, mi volt benne, vagy hogy azért 10 gól ritkán van a fociban, hát, tehát nem az a sportág.
2: Tudod, mi van? Valószínűleg az van, ugye, hogy az aranyért való játékban ott sokkal nagyobb, tehát hogy nagyobb a tér.
1: Igen, beállsz védekezni.
2: Igen, sokkal jobban védekezel. Itt meg mind a két csapat úgy volt vele, hogy na harmadik vagy negyedik, a kutya sem fog rá emlékezni. Tehát toljuk, menjünk, csináljuk.
1: Igen, ez lehetett. Lazább védekezés, több támadás, igen. És 10 gól, Noel mutatta az összefoglalót, nem akartam. Nem akartam elhinni, hogy úristen, az milyen. Milyen gólzáporos azért, az kemény. Kemény volt, ja, jó meccs volt. Na, megvan közben, előkerült? Nem került elő, akkor hívunk valaki más, mert hogy Bence itt lett volna, de Bencével ebben a 3 percben történt. Történt valami, úgyhogy Bence eltűnt. Mindjárt megnézzük. Igen, amikor megnyertek a spanyolok, ez volt az első gondolatunk, juhú, Balázs fogja tartani a kívánságosat. Szemetek.
2: Érted, az egész világ szurkolt valakinek, valamelyik csapatnak a VB-n.
1: A mi kis közösségünk.
2: Kivéve egy országot, ez Magyarország, ahol tulajdonképpen amiatt szurkoltak a spanyol győzelemnek, hogy te itt szívjál,
1: itt ülyek, egy órán keresztül. Itt üljek a kívánság műsorban, igen, de tegnap esetleg többször eszembe jutott, hogy... Közel voltam ahhoz, hogy jönnöm kell, amikor berúgták, akkor igen. Akkor éreztem, hogy jönnöm kell, igen. Én azt hittem, kosárlabdát nézek, írja valaki. Na, itt van ez a halftime show. Hát ez figyelj, ezt nézd meg. Tehát ez...
2: Na, hát én Vibor úr énekel.
1: Ide mindent be akartak rakni. Mindent be akartak rakni. A Madonna, meg a Ronaldo, meg a Ronaldinho, azok hogy néztek ki jár? Mint valami panoptikum. Panoptikumból ott kiszedték volna őket, nem?
2: Gyerekek, hát, 67 éves a Madonna. 67. Hát ja. Ahhoz képest...
1: Ugyanannyi kiló botox volt az arcán. Vagy én már nem tudom, mi van neki befűzve.
2: Jó, de a combjai? Na?
1: Nincsenek ráncai, de ilyen ki van vasalva az egész arca. Nagyon, nagyon durván nézett ki. Nagyon kemény volt. Na jól van, Dóri. Szia, Dóri, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, mi helyzet?
3: Hát épp a reggeli tornában voltam, de megállítottam.
2: Úristen, még te minden reggel fölkelsz, és akkor csinálod a kis gyakorlataidat?
3: Nem, csak amikor műszakban vagyok, most dolgozok.
1: Ja, és azt hívod reggeli tornának.
2: Jó, nyugodj aha. Meg, tudom, beugrós vagy, ugye nem számítottál.
1: Beugrós vagy, na de jelentkezett játékra.
2: Ez igaz.
1: Jelentkezett, hát tudta, hogy lehet, hogy fölhívjuk. Dörége, igen. Fújjál, igen, mondjan?
3: Nem, hallgatok benneteket, csak amíg a torna megy, addig nem, de utána ismét.
1: Aha.
3: Úgyhogy itt vagyok.
2: Velmi, milyen torna négy, te műfekvő támaszozol?
3: Igen.
2: Jó, akkor fújt ki magad, hét után visszaívunk.
1: Hozzáképzelek valami arcot.
3: Nem, maradj. Jó, most.
1: Jó, kivel játszanál?
3: A Ferivel.
1: Ferivel játszanál egyet.
2: Lihegjünk együtt.
1: Én mondom, egy arcot jó. Mellé tudok tenni azzal, nekem én meg vagyok. Tehát, hogy ez nincs baj. Na figyelj, akkor indulunk, jó árokat, tessék.
2: Minden reggel csinálod ezt, Dóri?
3: Minden reggel nincs időm. Uh-huh. Csak ha dolgozok. Te szoktál tornázni?
2: Persze. Várjál már, a munkahelyeden lehet tornázni?
3: Bemész, a munkahelyemen lehet tornázni.
2: Leteríted a kis laticelt és csinálod.
3: Leterítem és csinálom.
2: Mi a munkád?
3: Amíg nem hív.
2: Meg is vagyunk, amíg nem hívnak.
1: Oh, nem is hallottam.
3: Balázs nem hallottam.
1: Nem, képzeld, nekem fel se tűnt. Elkalandoztam egy kicsit, Dóri. Elkalandoztam.
3: Pedig olyan biztos taktikám volt, hogy csak a kérdéssel válaszolok.
1: Aha, az egy fura ritmus ennek a beszélgetés. Nem tűnt föl, hogy mit csinálsz, csak éreztem, hogy úgy valahogy egy kicsit olyan más a történet. Jó, figyelj ide, hát nincs meg az ajándékcsomag, és most úgy látom, hogy plusz ajándékunk sincs.
2: De nem szexelsz valami kollégával ilyenkor reggel?
3: Nem.
1: Az menő lett volna, bemondod.
2: Igen, hogy de igen, ez óriási. A sport.
1: Óriási szexben vagy valakivel. Igen. Jól van, figyelj ide.
3: Az tényleg menőbb lenne.
1: Igen. Akkor megvagyunk. Köszi a játékot, Dori.
3: Köszönjük szépen.
2: Ciao. Visszaengedünk tornászni,
1: puszi. Hello. Na, ez mi volt? Tornázott? Vagy csinál, vagy dolgozott? De azt mondta, hogy a munkahelyén van.
2: Nem, azt mondta, hogy tornázik minden nap, amikor munkahelyen van. Valószínűleg mit én 8-kor kezd, vagy 7-kor, és akkor 6-tól bemegy korábban, és ott letornászik egy órácskát. Uh-huh. Tök jó.
1: Kérdezi Barnabás, régen hallottatok már nőt így lihegni,
2: igen.
1: Mi? Igen. Szia Balázs, Lami Jamal vagyok, és szeretem kérni a bukott diákot a Zámbó Gyümitől. Kap be, rohadék. Majd akkor gyere, ha zajlik a kívánság műsor.
2: Még a másik kedvenc dalom ebben a tárgykörben a gyere sírja vállamon.
1: Igen, azt is. Azt is kérték. Tornázik a főnökkel, írják.
2: Rosszak vagytok.
1: Egyébként lehet, igen.
2: Minden tiszteletem azoké az embereké, akik reggel el tudnak menni így meló előtt. Tudod, ezt beszéltük, hogy neked is van futó embered. Nálam
1: igen,
2: is
1: igen,
2: van,
1: igen,
2: csábó,
1: én látjuk.
2: 5 óra, 5-kor vagy 10-kor elindulok, és biztos, hogy ott rója a köröket, érted, a Velencén. Szóval, hogy embertelen ez is, hogy reggel te ezért fölkezd egy órával a korábban menő.
1: Azt nem tudnám, a reggeli edzés az nagyon jó, ilyen 9-10 körül elmész egyet edzeni. Tehát az oké. Okay. De ez a reggel 5-ös kelésed, még 4-kor fölkezd csak azért, hogy fussál, és már hideg van, és...
2: Sötét.
1: Sötét van, azért az nagyon, nagyon, nagyon nem oké. Okay. Jól van, félreértetetek, azokon a napokon tornázik csak, amikor dolgozni megy. Aha, lehet. Ez is egy értelmezés ennek a beszélgetésnek. Sokfajta értelmezése van, nem tudom. Igen.
2: De nem, azt mondta, hogy bent tornál.
1: Bent a munkahelyén. Én azt hittem, hogy arra gondol, hogy mit tudom, nővér, és föl kell futni az emeletre, érted? Tehát, hogy a munkáját hívja tornának, igen. Bali, szeretném kérni a Charlie a majom című főcímdalát. Közi, Peti. Charlie a majom, te jó Isten, tényleg volt ilyen. A jó öreg Charlie a majom. Gyerekek, gyerekek, tegnapi vihar túlélte mindenki? Olyan szintű vihar tombolt és csapott le a Balatonra, hogy az valami egészen elképesztő. Százas széllel. Nálunk is csak szél, eső nem volt, de valami iszonyatosan durva. Iszonyatosan durva. Van is erről egy sztori, majd elmesélem. Csak nem kezdek most már bele, de elmesélem. Mit okoz a vihar, vagy hogy mibe lehet bele? Belecsúszni, vitorlás. Vitorlás hajófronton. Mik történtek ott előttünk? Majd mindjárt.
2: Nem néznek ilyen időjárás appot?
1: Ez egy jó kérdés, nagyon gyorsan jött. Tehát aha. Ez most ilyen, fölnyomták a viharjelzőt, és 20 perc van százas szél volt a Balatonon. Tehát azért az így kemény. Nem is tudom, hogy ki érsz el. Egyszerűen tol a víz oldalra.
2: Hol van hozzá az eső? Mi történt?
1: Ez egy jó kérdés. Volt nálunk egy kicsi a másik oldalon, de kevés.
2: Nálunk is megjött a szél, már dörzsölte mindenki a kezét, hogy végre egy kis csapadék.
1: Végre esik valami.
2: Csepp, semmi. Aha.
1: Na jól van. Oké, gyerekek, jövünk akkor mindjárt, jó? 5 perc van pontosan 7 óra. Ha nullás kezdődne, vagy megoldódna, akkor szóljatok. És mi is mondjuk, hogy mi a helyzet. Jó, tényleg Balázs elveszette a fogadást, van Isten. Ezeket mind bannold, jó? Ezeket bannold.
2: Jó, tényleg kérettek dalt.
1: Ezeket az SMS írókat mind bannold.
2: Fordítsd meg, csak azért örülnek neki, mert nem én csinálom, érted? Engem már hallottak eleget kívánság műsorban 20 évvel ezelőtt. Én most megmutathatod, hogy te hogy csinálod.
1: De egyébként igen, egyébként tényleg. De neked azért ez egy ideig ment.
2: Hú, te úristen. És tudod, ott is ugyanaz volt, hogy hát így nagyon dalt nem lehetett kérni, és ezt akkor indította el a Danubius, hogy megszerkesztette előre a
1: igen,
2: zenei órát.
1: Igen, és akkor listáról mondhattál valamit, igen.
2: Igen, és emlékszem, hogy figyelj, vért izzadtál, mire rábeszélted, hogy de én Kozsót akarok, értem, de nem lesz Kozsó ebben az órában. Jó. Következő órában jó. Nem jó, most kell, mert a Sanyika most hallgatja. Jó? Akkor mondom, nincs Kozsó, Betty Love van. Azt igen. Én nem szeretem. Akkor nincs kívánságműsor.
1: Igen, ugye volt egy 100-as, 200-as, 50-es lista.
2: Azaz.
1: El volt igen. Játszva a kívánságműsornak. A világ legnagyobb átverés az akkor is kereskedelmi rádió ja. Kívánságműsora. Szeretném kérni a Győzike, nem, azt nem tudod kérni. Igen. Akkor mitek van? Van egy Safri duónk, egy Szóparti, meg egy Betty Love. Jó, akkor legyen a Safri duó az is. Akkor hallottad, hogy fogalmas, hogy a Safri duót szeretnék a Lajoskának kérni, de hallottad, hogy ott lett elmondva neki először, hogy Safri duó, mert ő mindenképpen romantikot akarta, de nem volt romantik.
2: Nem, hát azt nem lehetett, és akkor próbáltad rábeszélni az embereket. Mondd azt, hogy kérek egy számot, mert az ugye univerzális volt, igen. Az bárhova, hogy küldenék egy számot a szerelmemnek. És
1: igen, küldenék egy számot, igen, ez mindig jó volt, mert oda azt szerkesztettél, amit akartál. Küldenék egy számot, te vagy a legjobb. Küldtem egy számot, neked, oda azt tudok tenni, ami rajta van a listán. Igen. A megállóban is volt ilyen, abszolút, még nekünk is volt ilyen. Igen. Vitted a listát, és a listából először azt kértek, amit akartak, aztán amikor szerkesztett lett a zenetévé, meg már úgy fölállt valamiféle ilyen programstruktúra, akkor már listából választott. És akkor elvittünk egy A4-es papír, többet, egyet, tizet, és akkor átnyálaszta, és akkor mondta, hogy legyen a Westbam. Jó, legyen akkor, nagyon jó, oké, akkor legyen ez, és akkor szépen lehúzogattuk, amiket kértek. Ez milyen analóg szerkesztés azért, nem? Kívánságműsornak, meg eladva azért, az nagyon... Nagyon kemény. Na jövő mindjárt, gyerekek, 3 perc van pontosan 7 óra. Jó, van közlekedés a nullásról hír, írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
6: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
5: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
14: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
15: Várólista nélküli gastroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
16: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
17: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Gergely.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vádat emeltek az iskolaőr ellen, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Füzesabonyi járási ügyészség vádat emelt egy porosztói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosók padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Második alkalommal rendeztek Hernádon atlétikai versenyt a gyermek korosztálytól az ifjúsági korosztályig, 2009 és 10-es születésűek bezárólag. Az A-Plast Icarus BS-e kertvárosi atlétika színeiben és városunk képviseletében rajtozáló gyerekek igazi éremgyűjtést rendeztek. Nem volt egyszerű dolguk, hiszen az ellenfelek mellett a nagy hőséggel is meg kellett küzdeniük. A helyezésekről a Hevesi Atlétika oldalán olvashatunk. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Heves vármegyéből is július 31-e évfélig várják. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati-délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello.
2: Szevasztok!
1: Jó reggelt, kettecskén vagyunk csak, ugye a lányok nincsenek most, mindenkinek van valami elfoglaltsága, de holnaptól már.
3: Meg hát nyár van.
1: Nyár van, gyerekek, abszolút, hát persze.
3: Ilyenkor mindenki kevesebben van bent a munkahelyén, mint szokott.
1: Így van, nyár van, beleférünk, úgyhogy meg vagyunk. Igazából azt nézem, hogy van egy közlekedési hírű, mert itt valami van a nulláson, ezt többen elküldtétek nekünk, hogy a belsőben, a Dunahídnál, az M1 felé vezető oldalon, ez az M0-as déli rész, és áll, mint a cövek, és igen, ott a stúdján is néz ki, ezt nézzük mi is, a haraszti rész, ugye?
3: Próbáld meg mindezt a mikrofonba.
1: Jó, bocsánat, csak közben kifordultam. Nem díjas.
3: Úgy szeretem, hány évet csinálja. Elfordul a mikrofontól és beszél.
1: Duna haraszti környéke. Teljes csutka. De olyan piros, hogy vér nem jön így ennyi belőlünk. Úgyhogy, ja, sűrű. Ott az van, gyerekek. Úgyhogy senki ne menjen. Összeért a ciklusuk, kérdezi valaki a lányoknál. Ez van.
3: Ez egyébként működik, tehát hogy közeli barátnők és munkatársak is ugye szépen lassan össze szoktak gyógyulni ciklusilag nőknél, ez
1: igen.
3: Bizonyított dolog.
1: Igen, hogy
3: azt nem tudom, hogy nekik már együtt jár-e, de...
1: Igen. Bocsánat, még csak most tudtam csatlakozni, csak érdeklődni szeretnék, hogy mikor lesz az óhajt show Balival. Már nagyon várom, szarabnál szarabb számokat fogok kérni. Igen, szia Balázs, messzi vagyok, bocsa tegnapért.
3: Szeptember 10, gyerekek, a dátum addig kell megvalósítani.
1: Addig kell megvalósítani, szeptember 10-ig adtunk magunknak haladékot, mert kicsit nekem az augusztus a sűrű, meg most elmegyünk majd Szabira is, ugye? Úgyhogy utána azért sok minden történik, de pontosan ezért szeptember 10-ig. Szeptember 10-ig megcsináljuk.
3: Na hát képzeld el, mi történt velünk.
1: Na mi történt?
3: Ugye kitaláltuk, hogy 8-a a DJ Oti koncert, mivel meghívás van, életem párját is sikerült rávennem arra, hogy...
1: Ő nem volt még?
3: Azt mondta, hogy így őt ezt még
1: annyira nem kapta el.
3: Azt mondta, hogy még nem elég nagy a rendezvény ahhoz, hogy ő tiszteletét tegye. Most már érdeklődött, hogy azért mennyi, ők kíváncsi ő is, hogy néz ki ez az egész dolog. Még mindig jókat meséltem, hogy nem az én világom tulajdonképpen ez a DJ-zés, de hogy vajó a hangulata az egésznek.
1: Na, még a zene nem is annyira fekszik valakinek.
3: Így van, de hogy parti, hogy jó éreztük magunkat mind a kettőn, és akkor most mondta a Béka is. Na, hát ugye figyelj, hogy mennyire tényező vagy a magyar családok életében, mi már ehhez igazítottuk a nyaralásunkat.
1: Ne csináld!
3: Érted?
1: Tényleg?
3: Így van, Wizzair jegyeket megvásároltam, Olaszország a desztináció, és akkor mondom, ez mond 8-án, kicsinyeim, mennyit akartuk nyaralni, mondták a gyerekek, hogy apa belőletek bőven elég már egy hét, mondtam, jó, köszönjük szépen, értettük, tehát pénteken elutazunk, és pénteken jövünk vissza, hogy szombaton ott tudjunk lenni a koncerten. Tegnap este, mondom, bérelek egy autót, hogy tudjunk menni, ott megnézni a környéket, ahova megyünk, megnézem a Wizzair jegyünket, hogy mikor jön, megy. Látom, hogy tisztelt utasunk.
1: Na.
3: Az önjáratát áthelyeztük.
1: Má hova?
3: Másik napra.
1: Ne csináld. Ez meg milyen haladó? Eddig vagy nem jöttek, érted? Vagy ott hagytak, vagy
3: na most
1: vagy
3: már
1: késtek
3: nem
1: esetleg.
3: Tudjuk. Eszég nem tudjuk. Igazából küldtek egy e-mailt, de azt én figyelmen kívül hagytam, mert azt már megírták, mert én elkezdtem háborogni, hogy mi az, hogy egy héttel utazás előtt jön ez a izé, érted? Hogy le van foglalva a szállás, és úgy van, hogy ugye úgy mentünk volna, hogy péntektől péntekig, a pénteki járatot megszüntették, azt áttették csütörtökre, viszont a visszajövő péntekit is megszüntették, és áttették szombatra, úgy, hogy szombaton éjfélkor értünk volna haza.
1: Az necces.
3: Hát mondom, azért necces, egyébként tök jó.
1: Mert szombaton van a buli.
3: Hogy szombaton van a buli, gondolom,
1: igen,
3: oda
1: igen.
3: Azért menjünk el, Béka. És van egy csütörtöki járat is, úgyhogy csütörtöktől csütörtökig tart a dolog, de kérdezem én egyébként, hogy ilyenkor, ugye fölajánlja a Wizzair, hogy átfoglalod ugyanannyi pénzért, vagy visszautalják a lóvét. Na most mi van, ha nekem az új dátum nem jó?
1: Nem jó, mert hogy mire lehetne.
3: De várjál, én közben kifizettem a szállást.
1: Aha, ja értem a parát, na, igen.
3: És nyilván
1: azt
3: most...
1: Azt meg már nehéz vagy, úgy fizetted, hogy lemondása, vagy nem lemondása,
3: nem
1: módosítás.
3: Nem lemondása, illetve ugye úgy volt, hogy két héttel ezelőttig ingyenesen le lehetett mondani, aha, de most már mondta a szállás, hogy tessék kifizetni.
1: Tessék ilyenkor,
3: igen, hogy ilyenkor mit csinálsz? Most szerencsére mi meg tudtuk oldani, de mi van akkor, hogyha mondjuk az a dátum nekem már nem lett volna jó utazásra, akkor írok a szállásnak, hogy kedves szállás, a csúnya vízre eltette a repülőgépemet, nem tudok.
1: Igen,
3: nem
1: tessék segíteni. Ja. Technikai, tehát miatt lehet a technikai ok, hogy átraknak nyáron? Ez egy jó kérdés. Hát ugye, tehát, hogy valószínűleg tele van a gép, valószínűleg mennének, valószínűleg, tehát miért pakolgatják? Miért borítják meg ilyen szinten menetrendet? Azért ez egy jó kérdés.
3: Több gép van pénteken, és akkor ők már nem fértek be, vagy többet kellene fizetni mondjuk a repülőtérnek, hogy legyen ugye egy ablakod, amit használhatsz, és ezért aztán áttettek csütörtökről csütörtökig.
1: Igen, ezt sosem fogjuk megérteni. Írja valaki még annyi, hogy Dublinból indul.
3: Igen, és van egy ilyen kellemetlenség, hogy Dublinból indul. Igen, és Novosibirskbe érkezik. Tehát ennyi, onnan még haza kell jönni, de szombatra a bulira itt leszünk.
1: Jó, szombatra jöttök. Ilyen nagyon közeledik azért ez az augusztus 8, és ez ugye azért nagyon nagy baj, mert viszont nagyon telik a nyár. Tehát, hogy ilyen nem tudom lassítani, nem tudom elhúzni.
3: Ilyen két hét a júliusnak vége, tehát a nyár közepénél vagyunk.
1: 20 nap a buli.
3: Most konkrétan, és neked ez a 20 nap, mert mi nekünk még hagyján többieknek, de hogy te minden nap ebbe élsz most, és minden nap megbeszélés, és mi...
1: Sűrű.
3: Neked ilyen lesz. Ilyen lesz, és tudod, mi lesz? 9-én reggel így ülsz, fölkelve az agyom, hogy mi van?
1: Igen.
3: Hova tűnt ez az egész?
1: Mi történt?
3: Hogy
1: mi történt az este a backstage-ben, mert az már megint nincs meg.
3: Jó, de az már egy másik dolog.
1: Igen, csak eltűnik. De akkor még utána van azért egy dupla plázs, meg egy forgatás. Tehát, hogy ez kemény az augusztus. Na, mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek, nem jelöltek? Mutasd a névsort,
3: hát,
1: rajta vagyok?
3: Nem.
1: Nem vagyok rajta? Nem. Miért nem vagyok rajta?
3: Na, ez a nagy kérdés.
1: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
3: Még keresed, nincs még várod. Igazi.
1: Hogy lehet egy ilyet eldönteni? Vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket, vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
3: Hát szerintem itt az idő, telefonálj,
1: kit
3: Magyar
1: kell
3: Péter Radnai. Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ez több ember beszéli meg, nem?
1: Igen, azt nem tudom. Hát azt nem tudom.
3: Vagy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
1: Igen, de ugye most eltávolították. Jó, elment. Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van. De most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
3: Úgy kerül ide a Polgár Judit.
1: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja. Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit, és aztán a végén megérkezek én.
3: Hát de igen, jó. Én azt gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni.
1: Szerintem
3: tehát, ezzel nincs baj. Hát ugye párton kívüli a Polgár Judit.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ez
1: nem csatlakozott sehova.
3: Igen, ez szerintem egy fő érv, ugye, és ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt ugye neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. Tehát gondolom, hogy igen.
1: Aha.
3: Ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni.
1: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
3: Jó, évfélig.
1: Tehát ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
3: Jó, tehát az idéglenesét elviszed.
1: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra. Én leszek az idéglenes. Ott buli lesz.
3: Várj, az idéglenes köztársasági elnöknek van tulajdonképpen jogköre? Vagy az csak egy ilyen, hogy hát azért legyen
1: ez
3: valaki?
1: Ez egy jó kérdés.
3: Mi lesz az első döntésed?
1: Mit tesszük?
3: Mi lesz az első döntésed?
1: Mi lehet? Mit kérhetek?
3: bármit. Mivel jár ez? A köztársasági elnök, ne viccelj, már bármit kérlek.
1: Igen, mert mindig csak azt hallom, hogy alá kell írnom valamit, amit elém tesznek. Ilyenek már volt egy pár az elmúlt években, hogy aláírták, amit elé tettek. Jó vagyok az idéglenes, én nem fog megsértődni aztán, hogy ballagjak el, utána elmegyek. De most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
3: Próbálod összehasonlítani a dolgot.
1: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és?
3: Lehetnek mesternek lenni.
1: De nézzük már meg engem. Érted?
3: Igen.
1: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
3: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
1: És a hűálló megálló. No. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
3: Kicsi óriások, az nektek semmit nem
1: semmi.
3: Számít.
1: A szigetes bulim, a smafú, érted? Hát elmegyek, lenyomom a idéglenes, és amikor kell, akkor hátralépek, és azt mondom, tessenek parancsolni, jöjjön akkor a Kepes András újságíró, vagy a mit tudom én, a Kulka János színész, vagy a nem tudom ki legyen, az idéglenes. Ugye, mert erről is beadtak közben egy ilyen, hát 16 tudós művész összefogott, és beadtak egy közleményt, hogy kiket jelölnének.
3: Kit tudunk melléd állítani, akik egy ugyanilyen petíciót beadnának?
1: Már hogy érted?
3: Hát, hogy a Kulkáig beadták ezt a petíciót, hogy ők kit szeretnének.
1: Ja, hogy legyek én, adják be az én petíciót. Igen, hát igen, mindenkit.
3: Ma akit akarsz. Jó, igen. Mondom.
1: Kinek volt több nőklapja címlap? Nekem vagy Polgár Juditnak? Hát most őszintén. Meg ki lenne szórakoztató? Én
3: jobban.
1: Vagy a Polgár Judit. Ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán?
3: Jó, és a nőklapja?
1: Igen, nőklapja, smafu. Igen. Miért nincs a Blik.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez ki se írják.
3: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
1: Ki se írják.
3: Kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
1: Úristen,
3: a tárcsúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
1: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésli, kereki, érez jól magad. Nagyon jó. Ti tisztségeket kapnátok. Amit akartok, jöttök mentek. Kicsit házilag osztanám azért ezt.
3: Az olaszországi nagyköveti poszttal azzal most mi van?
1: Olaszországi nagyköveti?
3: Igen.
1: Visszarakjuk
3: Jenő
1: a csiszát. Nem sok vizet zavar. Menjen újra, Jenő. Akar? Én benne
3: arra
1: vagyok.
3: Mondjuk én is benevezek szívesen, én szeretem a taljánokat.
1: Igen. Bari, ha elintézed az elhajlási engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartóadót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
3: vagyok. Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye? ez is egy jó, nem akarok mellette korteskedni, inkább mellette, de egyébként ez egy jó érv.
1: Azért valaki, én ezzel nem viccelnék, szakértelmet tekintve te lennél a leghozzáértőbb az egész bagázsból. Most ezek a Rubik Ernő, Lovász László, ők akik aláírták, Antal György, Kapu Tibor űrhajós, aha, tehát ők írták alá, hogy legyen a Polgár Judit.
3: Hát mondjuk elég erős csapat állt.
1: Oké, már nézzük, ki tudunk felvonultani a másik oldalon.
3: Hát,
1: Barabás Albert, Kapu Tibi, Kelemben van, Kepes András, Lovász László, Mácsai Pál, Rubik Ernő, Závada Pál, gyerekek, írók, művészek, űrhajósok. Ki van az én oldalamon?
3: Hát el tudom képzelni.
1: Spigiboy,
3: így van, Mohát.
1: Igen. A Happy Ganget, remélem az UFO zenekart is magam mellé tudom állítani, a Groove House és a Splash. Mindenki, aki ott én fellépett, írja alá. Igen. Szóval azért nekem is vannak nagy nevek.
3: Igen, nem tudom, mekkorát esik a latba, de vannak.
1: Igen. És mennyi az idéglenes? Az mennyi egy hónap, két hónap? Vagy amíg elne, azt tudjuk, hogy ha jönnék, mennyi időre jönnék? Mennyi idő tudnám
3: egy hónap,
1: ott Sándor Palotában?
3: Azt hiszem 30 napot?
1: 2 év.
3: 2 évig lehetsz idéglenes?
1: Betlaknék a Sándor Palotában 2 évig.
3: Hát közelebb van bejárásilag ide mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
1: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
3: Menő lenne. Jó, egy parkolót hadd kérek a Sándor Palota elé, mert az rohadt drága a parkolás.
1: Ennél többet is kérhetsz. Ne érj be.
3: Én kevéssel meg vagyok.
1: Azt mondja, hogy nagyjából 2 év, mire új alkotmányt írnak,
3: aha,
1: és akkor mire megírják, akkor úgy vagyunk meg. Hogy akkor 2 év után viszont lesz akkor már állandó.
3: Mi lenne az első döntésed?
1: Csak jó.
3: Hogy akarsz bevonulni Magyarországtól?
1: Mondom, kenyeret, cirkusz, ingyenes rendezvények, ingyensörök, nagy városligeti felvonulások, nagy bulik, hát ezt tudnám ajánlani. Két évig szórakozzunk. Két év után megint jön majd valami kicsit mufurci, magát nagyon komolyan vevő, kicsit unalmas köztársasági elnök, és tudjuk, hogy ennek az intézménynek a legizgalmasabb két éve volt, amit ott töltöttem. Hidd el, hogy utána, milyen köztársaság, ilyen kicsit ilyen komoly észrevetted? Ilyen nagyon hivatali,
3: hát
1: nagyon komoly.
3: Hát a pozíció
1: ilyen,
3: az a megköveteli.
1: Húha, most aztán én köztársasági elnök vagyok. Hát az... Mi a guba?
3: Akkor csak beszéljünk a fontos dolgokról.
1: Mennyi a lóvé?
3: Hát valószínűleg...
1: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért... Fölfelé, de azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak.
3: Hát kapsz, ugye, palotát.
1: Igen.
3: Kapsz védőőrizetet, kapsz gépkocsit, kapsz
1: és kapsz életjáradékot is. Tehát ugye van egy holtodiglan tartó életjáradék, elvileg ezt visszavonják, vagy nem, de elvileg ugye a lejártak is kapnak évi nem, vagy havi nem tudom, 2-3 milliót. Az alapbér illetmény havi 6 millió forint.
3: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
1: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
3: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
1: Balázs az első parlamenti nyilatkozó után bedönteni. Fél óránkénti hírek eltörlése, NMHH megújítása. Lenne munkám. Lenne munkám egyébként. Megpróbálnám egy kicsit újra szabni a médiatörvényt, hoznék új szabályokat a rádiózásban, ti pedig jól szórakoznátok, és élveznék az egészet. Biztos. Aztán jönne valaki két
3: év
1: után.
3: De nem lenne gyanús, hogy mindig DJ Oti koncert lenne az ingyenes?
1: Szerintem több, ahol fellépnék én. De nem én vagyok, hiszen ott Oti van. Tökéletes. Szóval értem a Juditot, meg minden, de hogy aha, hát fene se tudja.
3: De ki? Oké, de akkor ki?
1: Hát most...
3: Értem a Juditot,
1: értem,
3: de azért a...
1: Igen, feles... de hogy úgy... Na. Hát azért, na.
3: Hogy valami tessenek igazán formabontót. Csináljunk valami igazán formabontót végre.
1: Igen. Igen. Mostani köztársaság előként a kitömött Mádl Ferenc is jobb lenne. De hülyék vagy. Mire lenne szüksége az országnak? Mi rendezvények?
3: Igen, jó
1: szórakozás,
3: hangulat.
1: Jó hangulat?
3: Hát az hiányzik nekünk. Én igazából ez hiányzik.
1: Igen.
3: Lemondasz.
1: Én a fizetésről lemondok, a havi hatemet átutalom a Sebestyén Balázs Alapítványnak, amit egy offshore cégből aztán kiszervezek természetesen, és úgy csinálok, mint a gyerekeknek adnám, de nem adom gyerekeknek, csak eljátszom, hogy nekik adom. Így van. Nem Banán köztársaság lenne, nem Balázs köztársaság.
3: Jó.
1: Teljesen jó történet. Ja, Istenem! Picit azért én most meg vagyok sértve.
3: De még csak föl sem merült a neved.
1: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
3: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
1: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
3: Igen, azonos hát, korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se. Ez
1: nincsenek se. Érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
3: Na jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda. Átműtetnéd magad ezért?
1: Smink, egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnám, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
3: Aha.
1: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyával. Iszonyat magas sarkú, és azt hiszem, hogy én ma így tisztelem a nőket. Érted? És nőnek öltöznék pénteken. Hát nem mondom, hogy nem sírná.
3: De nagyon várnám.
1: És aztán jöjjön az állandó majd két év, jöjjön, elmegyek, csináljuk, csak addig egy kicsit nevessünk már. Érezzük magunkat jól. Hát most az egész súlyok körül ügy milyen fárasztó volt, meg unalmas, meg az egész politika már annyira rossz, meg unalmas. Hát legyen tánc, felkiáltása legyünk. Igen. Mi a helyzet a... De jó, azt nem mondom.
3: Ne.
1: Mit legalizáljunk, mit ne. Igen. Legyen tánc. Na jól van, gyerekek. És akkor most Judit? Judit a végső?
3: Hát most egyelőre nem, még ugye szavazás lesz erről, tehát el kell, hogy fogadják.
1: Tényleg?
3: Igen, persze. Ez csak előterjesztés jelen pillanatban, talán még az se, úgyhogy azután kell egy bizalmi szavazás, és utána lesz köztársasági elnök.
1: Igen. Igen, az milyen vicces lenne. Két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
3: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem.
1: Nem. És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még 2 évig. Nem. Nem megyek el. Jól érzem magam. Sem tudnának kiradni.
3: És mondani, nézzétek meg, mit adtam ennek az országnak a 2 év alatt.
1: Teljesen megbolondulnék abban a 2 évben, tudod, és a végén rájönnék, hogy nem tudnak eltakarítani. Nem tud, nem meg volt beszélni, lemondok. Nem. Nem megyek sehova.
3: Költöz ki. Nem.
1: Igen. Igen. Szoboszlai maradhatnak, kérdezi valaki. Igen. Egyébként azt is rendbe tenném egy kicsit a magyar futballt is. Annak is nekiállnék.
3: Ahhoz végképp semmi között nincs egyébként köztársasági elnökként, de...
1: Igen. Minden pénteken Sebestyén Babett. Így hívnak. Így hívnak majd. Így hívnak péntekenként. Ja, Istenem, ez az egész politika, de nehéz ez. Na jó, oké. Ma éjfél.
3: Megadtad a határidőt.
1: Ezt a határidőt. Tehát
3: eddig csöröket a telefonod. Jó.
1: Ma éjfél. Jó, ennyi időtök van még hívni. Jó, utána már biztos, hogy nem vállalom.
3: 10-kor elalszol, reggel azért még néz rá, hogy volt-e nem fogadott hívásra.
1: Az még számítson bele, jó? Na, jövő mindjárt. Végül pontosan küldjetek infókat a nullásról, ha ott álltok, hogy tudjuk, mi a helyzet.

0: Figyeld, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ne dőljön be a csalóknak. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. A füzesabonyi járási ügyészség vádat emelt egy poroszlói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosó padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jó, ha tudják a Heves vármegyeiek is, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják a saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-8 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello, drága hallgatók, egy időjárásunk van.
2: Van, egészen pontos.
1: Köszönjük
3: szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Írta valaki még a köztársaság elnöki, meg az ideiglenesen viccelődtünk, nagyon jó, hogyha ma 8 óráig nem hívnak fel.
2: Már 8?
1: Este 8 az ultimátum. Akkor román köztársaság elnök leszek.
4: Én meggondolnám.
1: Jó, Péter. Tehát ezt tudom még az előző megszeshoz mondani, hogy ha ma 8 óráig nem szólal meg a telefonom, kérnek elnézést az előző jelölésért, és jelölnek engem, román köztársasági elnök leszek. Szóval erre tudunk még időt adni így ebben a formában. Na, de viszont még beszéljünk azért egy kicsit erről a spanyol-argentin dologról, mert hogy azért itt nagy dolgok történtek.
2: És igen, foci nem történt.
1: Foci nem nagyon történt, igen. Előtte gyorsan még egy közlekedés, mert többen elküldtétek köszi, hogy kértünk infót. M0-áson több kilométeres a sor, úgy megállt, mint Katiba a gyerek. M4-es irányában az M0-ás távolságban két emberke sétál, úgyhogy legyetek óvatosak. Aztán itt már lehet, hogy itt valaki egy elindult a sor. De hogy ott tényleg, Marci, köszi, hogy elküldted, de nagyon nagy baleset volt, és az M1 Bicskénél a belső sávos sor is úgy néz ki, hogy elindult ezt.
2: Küldte. Na várja, arra írta Marci.
1: Arra írta, hogy ez elindult, igen, de a nulláson még mindig van valami. Igen, ez az M0-as Dunaharaszti kijáratnál arra szólva lehet haladni, Siófokra tartunk, aki teheti, kerüljön, de legalább már az is elindult, ott egy nagyon, nagyon nagy baleset volt. Mentők, minden hatóság a helyszínen, az M1-es felé vezető oldalon egymásba hajtott 6 gépkocsi, gyerekek. Isten. Mi csak azt láttuk, hogy dugó van, és hogy írtátok, hogy sok a baj, most kezdjük kibogózni, hogy mi történhetett itt, sok autó ment egymásba. Balázs, hagyd a köztársasági elnökséget, a NAV elnököt is keresik. Egyébként...
2: Nagyobb a lóvé.
1: Egyébként...
2: Ott azért, van a rálátás.
1: Egyébként...
2: Így annak a zsebében turkálhatsz, akiébe akarsz.
1: Én megmondom őszintén, azért Zsül Katás ügyeit nagyon átnézném. Tehát, hogy szerintem ott komoly jogsértések történtek az elmúlt években. Zsült ismerve maga az Al Capone, úgyhogy arra Katás dologra azért nagyon, nagyon ránéznék. Na de, hogy Trump, gyerekek, hát erről beszéljünk csak egy fél mondatot, mert hogy én már nem tudom eldönteni, hogy a világ legnagyobb trollja, őt szedálják valamivel, és bárki, aki elnök lesz Amerikában, előbb-utóbb gyógyszerekkel hűítik el. De hogy a csávó azért még egy pár évvel ezelőtt mutatott valamiféle, nem tudom, erőt, meg energiát, meg jó szónok volt, meg jól tolta. Hát ugye megtörténik az eredmény hirdetés, ahol azt látod, hogy a spanyol válogatott nyakában már az éremmel, fent állva a pódiumon, várja azt a pillanatot, amikor is egy ember fölemeli a kupát, ugye a csapatkapitány, egy tök mindegy, fingom nincs, hogy kicsoda, megeveli a kupát, és ott nincsenek mellette politikusok, az csak róluk szól, az csak a játékosokról. Érkezik az öreg. Ugye? Hát itt azért ő szólt, hogy ide azért ő lemenne, és gratulálna a csapatnak.
2: Ő adta át a kupát.
1: És ő adta át a kupát, és én nem tudom, nekem deja vu van, én ezt már láttam valahol tőle, de hogy az milyen verseny volt, hogy holhol nem tudták kirángatni a képből, és ugyanott maradt, ezt most meg fogjuk majd találni, hogy úgyis megérek, hallgatok. És azt látod, hogy lejattol mindenkivel. Kicsit ott így kóborol, mint egy ilyen elveszett macska, nem tudja, hogy mi van. Tényleg ilyen Joe Biden-esedik az öreg, nagyon durván. Néz balra-jobbra, majd gondol egyet, és beáll az ünneplő spanyolok mellé, szembe a fotósokkal elkezd vigyorogni. Rohan valaki a FIFA-tól.
2: Próbálja az elnök úr lehozni.
1: És próbálják lerángatni a színpadról, hogy jöjjön le, mert addig a spanyolok nem emelik föl a kupát, és nem kezdenek el tapsolni. És nincs ez a nagy közös ünneplés, tűzijáték, konfeti, stb. És azt mondja a Trump, amit én mondok este 8 óra után, ha felhívnak, hogy ne!
2: Én maradok.
1: Nem megyek el. És nem tudják leszedni a színpadról, és komolyan megnéztem a testbeszédét, a mozgását. A határán vagyok, hogy eldöntsem, hogy ő ezt most direkt csinálja, vagy teljesen elhűlt ő is, és elvesztettük. És egy év múlva Joe Biden-né válik az öreg. Mert nézd, kolbászol, megfordulod el, rohannak érte, oda rohan érte szerintem valami, nem tudom,
2: Infantino.
1: Infantino, ugye fifás ember? és szól a Trumpnak, hogy gyere haver, gyere el innen, gyere, ez most nem a te pillanatod. Ránéz a Trump, és azt mondja, nem.
4: Én maradok.
1: És nem maradok. Megy el. Majd, de várjál, figyelj, majd amikor megtörténik az ünneplés, akkor meg elkezdett, mint egy ilyen kacsa ott így balra-jobbra sétálgatni, mint aki tényleg nem tudja, hogy hol van.
2: Hát elmegy 3 méter, de visszajön egyet,
1: igen,
2: hogy
1: visszalép.
2: Azért még a képszélébe ő benne legyen. Megvan az arany, hogy hívják ott, lövő csávó például, aki arra vár, hogy eljöjjön a főnök.
1: Igen,
2: figyelj,
1: várja.
2: Odáll, mindenki, igen, most befut Infantino,
1: megvárja, hogy a Trump menjen el. És nem, egy igazi bohóc.
2: Elnök úr, legyen kedves lejönni. Nem.
1: Majd megtörténik az ünneplés, ő elindul, és ezt időpontán azt mondja, hogy nem megyek.
4: Igen, kicsit
1: és egy kicsit visszasétál. Figyelj, felfoghatatlan. Nem tud most már, de én tényleg nem tudom eldönteni.
2: Nem, de szerintem
1: már nem tűnik
2: tudatos?
1: Minden nagyon
2: nem,
1: tudatosnak.
2: Ez
1: igen?
2: Tudatos. Ez biztos, hogy tudatos a csávó. Úgy érzi, hogy ez senki másért, csak miatta rendezték a labdarúgó világbajnokságot.
1: Szerintem az van, hogy ott most már folyamatosan szedálják, hogy az amerikai, hát hogy is mondjam, csak háttérhatalom azt csinál, amit akar, ezért őt már teljesen leszedálva tartják egy éve, és néha még így bebeengedik emberek közé, akkor történik ez. Ez már nem tűnik nagyon Trumposnak, ami itt történik. Ez már valahogy egy ilyen fura önmaga paródiájával váló öregember kezd lenni. Csak eljössz, csak nem vagy ennyire nárci, csak érzed, hogy az érted, hogy te vagy a rendező ország, és te vagy az Egyesült Államok elnöke, de hogy ez nem rólad szól. Vagy akkor írja egy hallgató, hogy adjanak neki egy érmet, és akkor örüljön ő is. De el kell onnan jönnöd. És nem jön el a csávó, érted? 4 éves szinten van. Tehát az egód 8 év vagy 7 év elnökösködés után nem jutott el oda, hogy oké, gyerekek, átadom, örüljetek, ünnepeljetek, hanem ott akarok maradni. Ez a klubvilágbajnokságon volt.
2: Igen, a Chelsea Paris Saint-Germain 3-0 lett a végeredménye, ott konkrétan nem megy le a csávó.
1: Én mondom, hogy ezt én láttam ezt a jelentet valahogy, csak én azt hiszem, ezt behalóztam, hogy deja vu van, ő ugyanezt megcsinálja. Rángatják le a színpadról, és mondja, hogy nem. De nem!
2: Ott is Infantino van, és ő ott azt választja, hogy megpróbálnak elbújni a tömegben.
1: Igen, akkor elbújtatja a tömeg mögé a Trumpot, mert ugye ez tök híres policyjuk, hogy ezen a képen senki nincs politikus.
2: Igen, csak a csapat.
1: Csak a csapat, és ez a pillanat, ez tényleg rólatok szól. Tehát, hogy tudjuk, hogy te vagy a világ leghatalmasabb országának leghatalmasabb emberre. Ja, itt van, hát ez szenzációs. Itt visznek egy nagy kupát. Átadják a játékosoknak, klubvilágbajnokságnak, Trump meghajolva.
2: És ő marad.
1: És mutatja neki, figyelj, mutatja.
2: Beszélget.
1: Mutatják neki, hogy menjél le, megint megpróbálják lehívni, és ott sem megy sehova. Hát ez, és ugrál velük a pódiumon. Vagy a csávó egy ekkora showman, én nem tudom ezt.
2: Ekkora showman, hidd el.
1: Ekkora showman,
2: Amerika,
1: igen?
2: Amerika, hát ezzel nyert. Ez, nézd meg, és akkor elvizik hátra a tömeg közé, és ott megpróbálják elbújtatni. Fihető, ezzel nyert, ezt csinálta végig a választás alatt. Minden
1: hogy szembe megy mindennel.
2: Igen, a nagy színészkedés, ott lenni a nagy eseményeken, rajta lenni az összes fotón, ő szerintem tök tudatosan választja ezt a részét a dolognak, mint ahogy most is.
1: És akkor ilyenkor lesatírozzák, vagy leszedik a képről? Vagy...
2: Hát szerintem két kattint. AI-jal megcsinálni. AI-jal
1: leszedik. Írja valaki, nekem is ez volt az érzésem, hogy ez egy ilyen kezdő demencia. Tehát, hogy egy ilyen tévejgés, meg az egész, hogy ott jön-megy, az valahogy úgy néz ki, mintha ő már úgy nem lenne ott minden pillanatban. Figyelj, 80 éves a pali. Tehát, hogy vagy 79-80. Tehát, hogy itt azért ez megengedett. De mondom, olyan, mintha mindenkit ott ebben az elnök intézményben egy kicsit tudatosan leszedálnának. Mert hogy...
2: Jó, akkor itt van a Super Bowl.
1: Igen?
2: Ahol most írja Anna az infokat, hogy az Egyesült Államok elnöke tudatosan nem vesz részt.
1: Nem mennek el, így van.
2: A futball amerikai foci döntőjén. Kivéve Donald Trump.
1: Igen.
2: Aki elment. Igen.
1: Igen. A gyógyszert vagy emelni kell, vagy csökkenteni, de ez így nem jó.
2: Hát itt mindig az a kérdés, ugye, hogy ezen így elröhögcsélünk, hogy fotókra trollkodja be magát a csávó, de hogy egyébként a döntéseinél mi van? Érted?
1: Na hát ez a nagy kérdés.
2: Ugye, mindig ez a nagy kérdés.
1: Az utóbbi években itt az elnöki intézmény, már a Joe Bidennel, meg most már lassan a Trumpal, tényleg egy ilyen nagy durranás történet. Hogy ezt a nagy durranásban így ábrázolták az elnököt. Hülye, szenilis, rossz döntéseket hoz, megtámad országokat, de egyébként fingen nincs, hogy mi történik, és fölemeli a baseball sapkát, és ledarálja a helikopter rotorját. Tehát ezt láttad, ugye a nagy durranás, azt mondod, hogy no way. Ez nem történt meg.
2: De igen.
1: Majd jött a Biden, meg most már kicsit a Trump, és azt gondolod, de igen. Tehát ez valójában ez róluk
2: szól. És ugye mondtad a filmet, hogy mi történik, megtámad országokat, na? Hát,
1: igen, nem,
2: a Horvuszi szorossal mi van?
1: Igen, nem, de ez egyszerűen kretén, megalomán a fickó. Egyébként ezt is, igen, ezt is el tudom képzelni, hogy van egy ilyen olvasata. Hogy azt hiszi, hogy ez is egy picit róla szól egyébként. A világvezető orvosi értelmen vett idióták, tényleg így van. És hogy egyszerűen csak rajta akart lenni a fotó mindenképp.
5: Sziasztok!
1: Hello, Anna!
5: Megérkeztem én is. Én azt nem értem, de tényleg nem értem. Értem, hogy a világ egyes számú első embere, mindent megértek, de hát mindenki alámegy. Tehát nyilván az öregnek ugye van egy megalomán hozzáállása a dolgokhoz, de lásd ugye ezt a piros lap kérdést, amin úgy túllépett a világ.
1: Amikor elintézte, igen. Ah, amiről nagy hír volt belőle,
5: De úgy, hát úgy túlléptek. Hát,
1: nem nagyon tudtak
5: úgy
1: csinálni.
5: Az idő. Na ez az, csak hogy mindenki alámegy. Tehát egy ilyen dologba is az Infantino, akit most ugye újra akarnak választani, hát nekem ez érv lenne arra, hogy ne válasszuk őt újra.
1: Oké, de hogy tudod, tehát ott áll az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Nyilván a titkosszolgálatok árgus szemekkel figyelik, ha csak valaki közelében megy. Ott áll melletted tényleg a Trump. Mi vagyunk ott ketten. Igen. Te meg én. Meg mondjuk te is ott vagy. Ünneplünk a spanyolokkal. Hogy szeded le
2: a
1: világ leghatalmasabb elnöke, hogy megkopogtatod nagyon tisztelt, elnök úr, jöjjön le. Tapsol, rád néz és vigyorog. Vannak és látod, hogy nem mozdul, lerángatom?
5: Nem, vannak protokoll tanácsadói, és szerintem meccs előtt ezeket át szokták vele beszélni. És nem tudod lerángatni, de talán, hogyha megmerné valaki neki mondani, akkor lehet, hogy beljebb lennénk.
2: Szerintem
5: az a baj ezekkel az emberek. Szerintem meg nem.
1: Nem mondják ne, el, hogy
5: Trump úr. Miért szerinted az Infantino azt mondta, nem azt mondta, hogy elnök úr nézze, két sárga út, tehát a piros lap, az egy következő meccs eltiltását
2: ebben
5: jelenti.
2: Ebben mondjuk igazad van.
5: Elmondják igen, neki? Igen. Nem mondják el. Tehát nyilván kreténné válsz teljesen. Tehát ez olyan érted, hogy...
1: Tehát, hogy nem kap soha, nem...
5: Nem kap.
1: Nincs
5: nem
1: egy
5: kap.
1: Ilyen protokoll, hogy elnök úr innen átveszed, tehát gyere, lekérlek a végén, mert ez egy közös fotó, 50 éve így csináljuk, nincs rajta senki.
5: Szerintem
1: vagy ott azt mondja, jó. Érti? Igen. De hogy? Érti? Igen.
2: Szerintem simán ez van, hogy előtte azt mondja, hogy persze le, és nem jövök
5: vele. Hogy megvilágosodik, nem tudsz már mit csinálni vele, tényleg. De
1: pont úgy néz ki, mint egy megvilágosodott ember. Teljesen így működik.
2: Tudjátok, mit kéne, hogy a titkosszolgálata egyik tagja ráveti magát az elnökre, hogy elnök úr veszélyben van.
5: Igen. Hát csak az egész stadion kiürítik.
2: Igen, akkor. Amikor rálőttek, akkor is ott maradt a pulpituson, és igen. Még ugye fél füllel, mert ellőtték a fél fülét a csávónak. Még akkor is ott integetett a baseball sapkával, és kiabált.
5: Igen.
1: Tényleg,
5: durva. Én fix meggyőződésem, hogy nincs ember, aki megmondja neki ezeket a dolgokat. Tehát mindenki annyira alámegy, kész. Ez van.
1: Igen, meg az amit van, amit itt Lórán ír, egyszerűen senki nem érdekli. Tehát megmondhatod neki, hogy le kell jönni, nem jön le. Nem érdekli.
5: Igen.
1: Egymás után minden évben eljátsz, hogy ott marad a fotó.
5: Igen, egyébként ezzel már
1: az
5: nehéz
1: ő világának, ő áll a közepén, és ez teljesen egyértelmű. És nem is nagyon csinál belőle titkot. Nem? Írja valaki, nagyon igazán, a nagy durrás az egy dokumentumfilm.
2: Csak akkor még nem tudtuk.
1: Igen, hát, a 8-as évben lejött a nagy
5: Biden. Azért nekem a nagy durrás az egy az egybe Biden. Nem ő annyira. Ő másba.
1: Igen, nagyot hal, mert előtték a fülét. A feje teflonból van.
5: Hát igen.
1: Az Vietnámban. A fülét Koreában szedték el. Igen. Addig nem csinálj meg a pótot, amíg el nem sétál. Írja valaki.
2: Ilyennel valamivel el kéne terelni a figyelmét.
1: Tényleg a titkosszolgálat tud csak rá.
2: Nyalóka, elnök úr, nyalóka. Hát
5: nagyon aztán. Szereti a szép nőket, szerintem azzal el lehetne terelni a figyelmét.
2: Egy csaj lehívná.
5: Igen.
1: Hát meg pedó is az öreg azért kicsit, azért ez az Epstein akták óta tudjuk, hogy
2: van baj.
1: Hogy azért ott nagyobb bajok is vannak, igen. Mint hogy csak a szép nőket kedvel, igen. Trump olyan, mint a jövőbeli sebességköztársaság elnök. Na így tudnék én, hát ha ennyi kell közögi méltóságnak lenni, hogy nem megyek le egy fotóról, hát én tudok ott állni. Egy magyar válogatott mellett, aki kiút majd a 2072-es világbajnokságra.
5: Tudsz kellemetlenkedni.
1: Így tudok viselkedni.
2: Hosszú időre tervezel, ha 72-ig akarsz maradni.
1: Abban a két évben.
5: A következőbe be kell kerülnünk, tudod, beszéltük.
1: Ott a világbajnokságra? Indul,
5: hogyne, 4 évünk van, utána...
1: 4 évünk van, ott bővítenek, igen. És aztán visszajön a szűkítés.
5: Igen.
1: Tehát vagy 4 év múlva jutunk ki, vagy soha többet nem érjük meg, hogy a magyar válogatott az világbajnokságon van. Igen. Na jó van, gyerekek. Hát én már azért kicsit úgy kiábrándultam ebből a paliból. Már jó ideje egyébként, de hogy így...
2: Sokan szóltak neked az elején is, hogy nem lesz jó választás.
1: Igen, ezt néhányan próbáltak jelezni.
2: Igen, de akkor még volt benned tűz. Akkor még szeretted.
1: Így van. Na jövő mindjárt, gyerekek, jó? Egymásba hajtott 6G kocsi az M0-ás déli oldalán. Nagy a baleset, de már szépen lassan megyünk. 3-as karambol a Lurdi ház praktikeres felénél, középső sávban Attila, ott is nagyon nagy dugó van, és igen, ez M0-ás déli része, ez az M1 felé vezető oldalon van. Jó, hogy ott kell vigyázni. Ha Oroszországban lenne a VB, Putyinnak kimondaná meg, hogy ne legyen a képem. Na ez hasonló.
2: Ugyanez. De az Egyesült Államok elnökének a világ három legnagyobb ura közül az egyiknek nem szólod a senki.
1: Nem tudsz mit mondani. Na jövünk mindjárt. 4 perc, pontosan 8 óra, van közlekedés, híretek, úton vagytok, akkor küldjétek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
11: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyöngyösgasztro.hu.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Prime Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vádat emeltek az iskolaőr ellen, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Püzesavonyi járás ügyészség vádat emelt egy poroszlói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosók padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a Police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Heves vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása a gomoly felhőkből, egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Üdv a szlovén tengerpartról, kint ülünk a lakóautó mellett, és mi más szólna, mint a Rádió 1, mi a legyen szép napotok. Mekkora hangulat ez, lakóautó, miket hallgatnak, szlovén tengerpart. De jó, jó nyaralás nektek. Ez jó, ebben most úgy ott voltam egy pillanatra.
2: Igen, hogy... ott is vagy, csak az a baj, mint rádiós hang.
1: Igen, de ez nagyon, nagyon jó, jó hangulat lehet. Azt nézem, hogy mi a frissünk, ami van esetleg. Itt megjött a 6 gépkocsi M0-ás déli részén. Igazából ez az, amit mondtunk. És két autó összeütközött az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Bicske közelében, 36-os, 37-es Kavicsnál. Minden hatóság a helyszínen van. Jó. Mi volt a viharban a Balcsin?
2: Na, tényleg,
1: valamit mondani akart ezzel kapcsolatban. Hát csak egy rövid történet, nagyon aranyos, kedves történet. Tegnap lecsapott egy ilyen százas szél a Balatonra, ez part. És hát ott, ha megérkezik, az konkrétan visz mindent, és nem jött vihar, nem volt vihartevékenység, vagy nem volt villámtevékenység, csak esett a másik oldalon. És bent ott viszonylag jó mélyen felborult egy hajó. Illetve hát ugye a tőkesúly miatt megfeneklett, és oldalára állt. És akkor összegyűlt néhány ott lakó, hogy most menjünk, segítsünk, mi az Isten tudunk csinálni egy több tonnás hajóval, de menjünk be, próbáljuk meg, elindulni.
2: A viharban.
1: Be a viharban, én nem szeretek viharba fürdeni, nem volt villámtevékenység, aha, meg dörgés, csak menjünk be, iszonyat hullámok, de láttuk még, hogy ahol ő megfeneklett, ott nekünk még nagyjából leér a lábunk. Elindulunk befelé, 20 perc volt, mert bejutottunk, mert olyan ellenszélbe mentünk, akkora hullámokkal, és közben ott van ez a permet a víz fölött. Tudod, ami azért úgy egy idő után tényleg fáj, mert olyan erősen jönnek neked a cseppek, mintha egy tűvel szurkálnának. Az egész nem egy jó élmény. Nagy szél, de érzed, hogy azért úgy nincs baj, biztonságban vagy. Megérkezünk a hajóhoz, hajónak még, hát nem mondom jól a szakszavakat, mert nem nagyon tudok vitorlázni, kint van ez az orvitorlája, az próbálja betekerni, csávó, üvölt, leszáll, fölmegy, visszamegy a hajóra, majd kidob nekünk egy kötelet, hogy kezdjük el húzni.
2: A több tonnás hajót.
1: Több
2: hányan
1: hajót
2: voltatok erre?
1: Hát először csak hárman, aztán mire már vontattuk a hajót, addigra már 8-an vagy 9-en vontattuk a hajót. Leszállt a kapitány, és ő is fogta a kötet. Mondom, mi a terv? Oda kötjük a stéghez. Az jó stéget oda kötni egy két tonnás hajóhoz egy százas szélbe. Azt mondom, az biztos, úgy hajlítja meg a stéget. Ezek nincsenek lebetonozva, ezek a stégek. Tehát összeszed. Kössük ki a stéghez. És azt látom, hogy fönt egy csaj szépként nagyon küzd, hogy feltekerje a mit tudom én, mit, ami alulról ugye 60 centire föl lehet tekerni. Ez nem tőkesúly, hanem nem tudom, mi annak a neve. Majd egyszer csak learizálja, hogy én bent félmeztelen a vízben, ugye iszonyatosan húzom a kötelet.
2: Van két úti jegyet.
1: Én poénkodok, hogy fia, van egy söröd, dob már le. De hát nyilván a viharban nem hallasz semmit. Majd azt látom, a következő pillanat, hogy pillanatra megáll a tekerés, a fogja a telefonját, előveszi, rám irányítja a telefont, és elkezd fotózni. És ott állok, érted, ott állok benn, hú, félmeztelő, hata húzzuk a hajót, próbáljuk erről a zátonyról lehúzni, hogy a kötél az odaérjen a stékhez, ahova ő lekötötte a hajót. Nyilván a stég is egy kicsit ugye megmakan. A csaj meg fönt, vitorlás ruhába, fogja a fényképezőgépét, de mondom, ordító szélvihar, inszertős vihar, és próbál egy jó képet csinálni, először magáról, szelfiként, majd csak rólam.
2: Érted? És legalább pózoltál neki?
1: Akkor kicsit itt binyóra azért ráhúzok, azért egy kicsit itt. És szerintem, most ne, csináld, amit kell, csináld, amit kell. Nyomod két képet.
2: Hát
1: ritkán húzzák a hajódat, érted?
2: Na, hát életed sztori, hogy Sebestyén Balázs mentett ki a háborgó Balatonból.
1: Én biztos az életemért küzdenék ott, érted, és próbálnak kizélni. Csaj meg izé ne kell fotózni, de leszedtük egyébként, lehúztuk, a hajó az úgy volt megborulva, hogy az oldalára volt teljesen szinte borulva, és akkor a csajci kiült a szélére, valahogy visszaegyesültük, bejebb tudtuk húzni mély vízbe, és akkor elrángattuk be a stékhez, lekötöttük.
2: Jó, és utána volt közös fotó?
1: Nem nagyon értettük, hogy mit mond, mert hogy olyan szélvihar, és olyan hangosan verte, vetekerte a vitorlát, de egy jó fél méter az kimaradt, és az elkezdte, hogy az árbóchoz verni, annak olyan kattogó hangja van, hogy amellett szinte semmit. És itt ott benn vagy a viharba, húzod, brutál, nagy, jön a szél, hatalmas, ha tényleg ott már nagy hullámok voltak, mert ilyen meligérő víz, azért az ott már komoly. Csaj meg, hát azért most csak lövök egy fotót arról, hogy kihúzza a hajót. Hát mondom, szemét szemben.
2: Tényleg az életedért küzdesz, te is, ő is. És neki ez a legfontosabb.
1: De aztán dolgozta, ügyes volt, tekerte, húzta, vonta, nagyon, tényleg ügyes volt, szerintem sokat, sokat vitoráznak. Lekötötték a stékhez a hajót, aztán ment be egy ismerős, mondom, hova mész? Hát megkérdezem, mi a hajó neve, az az én stégem. Valószínűleg már meghajlott. nincsen a hajó név, úgyhogy bement megkérdezni, hogy mi a hajónak a neve. Figyelj, beborított a hajókat. Tehát úgy jött meg tegnap a vihar, hogy ilyen brutál.
2: De szerencsére a hős balatoniak mentettek.
1: Ha menni kell, megyünk.
2: Ha megy félmeztelenül.
1: Ha menni kell, akkor ott vagyunk.
2: Nincs okosabb döntés, mint ebbe a felszálló párába bemenni.
1: Nem volt még az, amikor megfulladt, csak amikor már rájössz, hogy aha, na ez az, amiről sokszor beszélnek. Hogy úgy érzed, hogy annyira fújja a víznek a tetejét a szél, akkor a hullámok vannak, hogy a cseppek ütődnek neked. De mikor egy ilyen 190 szélben ez a csepp így megindul, mindenhol jön, akkor úgy érted, hogy miért fulladnak bele emberek benne a mély vízbe. Hiába van kint a feje, van egy félméteres vízpára a víz fölött, ahogy megfújja a tetejét. Ja, na, viszont mi egy érdekes dologra bukantunk, mert hogy biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye, mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye? Vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, hogy melyik meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk. És az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
2: pedig
1: rajta?
2: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
1: Hogy ez nincs.
2: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
1: Igen.
2: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
1: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze és ne hagyd ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
2: Mert nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit írt?
1: Figyelj, igazából az minden. Figyeld. Azt mondja, én ezt beütöttem neki, és
2: mikro hát így... Mikropénisz.
1: Igen, feltűnően kicsi a péniszet. Sokat kérdezel a mem. Sokat kérdezel pénisz műtétekről. Ne, hogy mit rakott össze? Ugye ezt így berakta. Kicsit mentegetőzik, hogy persze, viszont nem tudom kiolvasni, meg jaj, nem úgy, meg a teljes belső beszélgetésekre nem mindegyikre emlékszem meg. Nincsen háttérben tárolt következtetés, tehát elkezd mentegetőzni. Ez már eleve fura. Ugye, hogy így elnézést kér, és aztán küld rólad 8 oldal. És aztán küld róla 8 oldalt, igen. Azt mondja, neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharishi tanítás a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Bennett a másik. A gyermeked érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
2: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
1: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW GS.
2: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
1: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
2: Na, kezdődik, mondtam én.
1: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szent Sír templomról, az Olajfálhegyékről, a Gecsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói reperről, a keresztről, rengeteg.
2: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
1: várjál, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a bőjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
2: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
1: Időnként hajózol, beszéltünk rád, hogy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Ez
1: egy kész profi rólad. Ez te
2: minden
1: vagy.
2: Tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
1: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed, ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes durva. Rólad.
1: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott és spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
2: Igen.
1: Tehát ez erre közepesedít, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakin bekengeni órákat.
1: Jó,
2: szeretem.
1: Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyesírás
2: hiányzott. Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket. Nem tud helyesen írni.
1: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
2: Igen, de ez te vagy.
1: Tehát ezt már ő teszi össze rólad. Ez mennyire
2: a rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profilolsz. Tehát ez már egy pszichológiai profilról. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni, magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos, magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
2: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
1: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
2: Én nem használom.
1: Nem használsz ChatGPT?
2: Nem.
1: De te mit használsz?
2: Azt se tudom mi.
1: Te hol vagy?
2: Google kereső, ne, tesó. A legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja.
1: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról összeállít-e.
2: Hogy?
1: Hát arról nincs nagyon mit.
2: De hát kérdés... de hogyha, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
1: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyel. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vadonyonat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségesedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések. Ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
2: Nem kérdezted meg, hogy hogy állsz? Hát azért a
1: nem volt még időm beütni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen?
2: Eddig a stílust is nézi.
1: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szeretett a válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, ha egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
2: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt,
1: hogy... már, de durva!
2: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek és gondolkozol a művéműtéseden. Ez hogy maradt?
1: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
2: És akkor ezt is elmondja.
1: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
2: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
1: Igen.
2: Ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
1: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
2: Ez igaz.
1: Ezek milyen, igen, mennyire hát ezek durván mélyen van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva.
3: Kemény, nem?
1: Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
2: Mondom én, összeesküvés elméletek.
1: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkodom.
2: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
1: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk. Logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
2: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
1: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok mindent maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
2: most nézd már rá például az Oti bulira. Hogy ott mindenben benne van.
1: Abszolút.
2: Hát állandóan ezt
1: csinálod. De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonális politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja. Ja. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
2: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
1: Sokszor nem azt kéred írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes. Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Milyen érdekes, nem?
2: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
1: Nem, de tök de. Érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Ez is durva. Igen, kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Ez szerintem erősebb identitásjegyed, mint maga a szakmád.
2: Ráskó Eszter tudom idézni, a magyar média piac legjobban félreértett szereplője.
1: A Blik írt egy nagyon kedves cikket arra, hogy 49 éves lettem, és összeszedte, hogy kinek szóltam be. Elolvastam, és rájöttem, igen, hogy valójában félre vagyok értve. Valójában félre vagyok értve. Valójában ez egy kicsit félre lettem értve. Az én pályafutásomban félreértéseken alapszik. Igen. És tehát egészen durva. Szerintem sokkal inkább rendszerkutató vagy, mint információgyűjtő.
2: Ezt a posztot egy kicsit eltúlzottnak érzem veled kapcsolatban, a rendszerkutatóid, de
1: mi legyen. Az igazság, mi mozgatja a rendszert, mi az alapelv a felszín mögött, ami működteti? Ezek érdekelnek leginkább. Ez három kérdésből ilyen profilt ad rólad a ChatGPT.
2: Hát ez... azért nehéz dolga nincs. De most se... én nem akarom kicsinyíteni az érdemeit a ChatGPT-nek, de ha ő megjegyzett mindent, amit te az elmúlt X évben csináltál.
1: De személyiségjegyeket fölállítani azért az már mennyire durva. Nem?
2: Hát te milyen kérdéseket teszel föl neki?

0: üdvözz a HAD a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros HAD üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Reklámot hallottak.
8: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
9: I'm Dua Lipa.
8: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vádat emeltek az iskolaőr ellen, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Püzesabonyi járás ügyészség vádat emelt egy poroszlói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosó padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Második alkalommal rendeztek Hernádon atlétikai versenyt a gyermek korosztálytól az ifjúsági korosztályig, 2009 és 10-es születésűek bezárólag. Az Aplaszt Ikarusz BS-e kertvárosi atlétika színeiben és városunk képviseletében rajtozáló gyerekek igazi éremgyűjtést rendeztek. Nem volt egyszerű dolguk, hiszen az ellenfelek mellett a nagy hőséggel is meg kellett küzdeniük. A helyezésekről a hevesi atlétika oldalán olvashatunk. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett itt Heves vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NÉBIH-nek kell jelezni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: weekend.
1: 3:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, és nézem, hogy mi a... Vagyunk közben, gyere csak, azt hiszem, hogy van-e valami közben a közlekedés. Nagy baleset az M0-áson van megint, gyerekek. Dunaharasztinál, Szigetszent Miklós irányba most történt. A belső és a középső sávot foglalják az összetört autók. Hát ez már nem a nullás napja.
2: Megvan átkozva, öcsém.
1: Ez megvan átkozva. Pesti úton befelé, Feri egy út előtt, belső sávban hatóságok most térnek a helyszínre. És már reggel is volt, ott 6 gépkocsi az M0-ás déli oldalán. Úgyhogy gyerekek, ott most oda-vissza. Oda-vissza van minden. Nem hallom Esztert. Ide valaki? Nincsenek ma csajok. Tehát, hogy ma lányok nagyon viccesek, kedvesek, aranyosak, de nincsenek. Nincsenek ma. Ma csak így vagyunk.
2: Pihenő napjuk van. Laci, írd meg ki ezt a mondatot, légy szíves a Facebookra, vagy valahova, mert amit kérdezik el a ChatGPT-től.
1: Ja, ezt a profilozós, erről beszélgettünk, ugye, hogy milyen érdekes, hogy itt most rájöttek arra, nyilván volt titok, meg gondoltuk, hogy mindent tárolnak rólunk, de egy-két speciális kérdéssel egy egészen érdekes személyiség profilt kapsz saját magadról. Erről beszélgettünk a hírek előtt, hogy megkéred a ChatGPT-t, vagy amit használsz, hogy mi állt neki össze rólad a kérdéseid alapján, de ne csak azt, hogy mi érdekel, meg miről kértél infót, hanem milyen személyiségjegyeid vannak, milyen típusú ember vagy, és hát egészen pontosan profilod. A te eseted az érdekes lenne egyébként.
2: Le kell tölteni ezt a ChatGPT-t?
1: Hát akkor mondjuk messziről indulunk.
2: A Nokia-dat, ez egy applikáció?
1: A Nokia-dat le kell cserélni, az Alcatel van, te cheesy-det. Venni kell.
2: Egy okos telefon.
1: Venni kell egy okos telefon, igen. Neked írt olyat, Zsul, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
2: Szerintem csak olyat írt.
1: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szép.
2: Mondom, amikor, hogy ne, ezt
1: figyeld,
2: már ne.
1: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
2: Jó.
1: Igen. A velem való kommunikációban, és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kaparaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod
2: így
1: egymástól.
2: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
1: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad. És hogy elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem?
2: Nagyon szépen elbújtatja ezeket.
1: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztik alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
2: Gyula, ezek jó hírek!
1: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
2: Zseniális,
1: egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
2: Jó, Laci, te jössz.
1: Egészen.
2: Te jössz, én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
1: Igen, rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. De tényleg jó. Ez a profilozás akkor is működik, ha nincs előfizetésem a ChatGPT-n. Minden tud rólam, az eddigi kérdéseim alapján kipróbáltam.
2: Igen.
1: De várj, a ChatGPT ez Google alapú, vagy nem, az a Gemini. De akkor hogy tud rólad? Figyeli a...
2: Hát nem, ő használja velem ellentétben. Tehát ő használja, csak nem előfizető. És úgy is megjegyez mindent.
1: Ja, hogy az ingyeneset.
2: Persze,
1: hát akkor azt ugyanúgy megjegyzi, igen.
2: Igen. Nekem teljesen jó elemzést adott a ChatGPT, nem írt vissza.
1: az egy nagyon jó. Az egy teljesen jó, igen. Hát ennyit gondol rólad, meg ennyit gondol, igen, a világodról, meg a kérdéseidről, hogy nem ír vissza. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért. Milyen időnk lesz?
2: Napsütéses.
1: Napsütéses, köszönjük majd szépen.
2: Segít.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Köztársasági elnöki úrválasztására alkalmas.
1: Nagyon
2: ha
1: helyes.
2: Ezt te leszel.
1: Ma 8 óra, csak mondom. 8:45-kor már
2: vége,
1: szólok.
2: Lecsúsztatok.
1: 8:45-kor már nem vagyok elérhető. Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. Ha mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, a családjával pihen. És egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban. Próbálják ők is meg az internet, és meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy ötszintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülődtek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
2: Van egy rohadt nagy kép.
1: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
2: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
1: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
2: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
1: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szívesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, facetime-oltak, és az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
2: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
1: Az ilyen stockfotó lebből, letölthető, kinyomtatható és kirakathat.
2: Okay. Igen. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
1: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért ezt tették ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásodat 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
2: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni nyelni nem tudnék.
1: Igen.
2: Nem?
1: Igen. Teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. Ott a pasi, látod, aki beszélget, ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
2: Megismerték a fürdőruhákat, hogy valóban ez volt rajtuk,
1: igen.
2: Itt.
1: Igen.
2: Rohadt nagy véletlen.
1: Ezért már örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidő, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Az erre viszonylag kicsi az esély.
2: Semmi.
1: Azt matematikailag le kéne vezetni, de erre azért kicsi az esély.
2: Egy ezrelék. Talán, de lehet, hogy még annyi se. És pont ezt a lakást veszed ki. Tehát San Diego-ban élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
1: Igen. És hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz. Tényleg, ezt így valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ba, abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
2: Persze, lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
1: Valószínűleg igen, leszhető, igen.
2: És ilyen képből van egyébként, mit tenni, 20 ezer.
1: Vagy érte? A San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
3: Full kamu az egész.
1: Ez
3: full kamu.
1: Maga nyomtatta. Egy kamu, egy rohadványos TikTok videó megtekintése.
3: Ez persze, figyelj, ez a két saját. Nézzél már rájuk, légy szíves.
1: Szeretlek.
3: Nézzél rájuk. full kamu az egész.
1: Nem feltételezzük, nem lehet, nem, nem lehet igaz.
3: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a
1: farter. Na várjál, mi? Tehát megkerestük San Diego-ba átmentek?
3: Bookingon keresel, látod a lakás belsőt, nem?
1: Igen.
3: Rányogítasz, van egy ilyen kép.
1: Ennek és akkor oda mentek direkt foglalni?
3: Persze, Isten, elhintik a TikTokon ezt a szarságot.
2: Nézettség miatt mi?
1: Miért nem hiszünk kicsit a mesében? Miért nem gondoljuk azt, hogy akár megtörténhet?
3: Ránézek a két TikTok-et csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóság.
1: Most azt látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj az hazudik.
3: Más testbeszédből látom.
2: Igazi igen,
1: minden nem vannak azok ott kemve, látom én azokat, ami ilyen dájjal megkentek.
3: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál? Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodperc alatt megfognám őket ezzel.
1: Össze is engednélek velünk. Tehát most amerikai rádiumsorán simán fölhívnánk őket, és beadnának téged, és megbeszélhetek.
2: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
3: Abszolút lájkvadászat.
2: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
3: Na? Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
2: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű,
1: akkor saját csapdánkban dölt.
3: Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinált egy ágy, biztos cuki fotó volt a
2: igen,
3: kutyáról.
2: Cuki fotó
3: az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
2: De ez
3: érdekes.
2: Nem az.
3: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott.
1: Előre
3: nem.
1: Megfontolták, hát, hogy szándékosan
3: mennek. Így van, én azt gondolom.
1: Meglátták a fotót magukról.
3: Így van.
1: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy fotót. Tehát
3: nagyon...
1: ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
3: Simán, hát sima. A fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
1: Ja, horror megtekintés, tehát, hogy konkrétan felromlották vele az internetet.
2: Jó, akkor igen. Amikor igen. Ahogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországban
3: ez
2: ment,
3: igaz, igen.
2: Majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
1: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatás, és csirkékkel foglalkoztak.
2: Na, ott mi volt?
3: Hát vannak véletlenek. De vannak az életben véletlenek. Vannak.
1: De
3: ez
1: az
3: nem véletlen. Tudilik, nem nagyon hiszem el ezt a véletlen, megmondom őszintén. Ott nem biztos, hogy neki van TikTok fiókja, meg egyébként. Tehát, hogy ez tényleg egy véletlen volt. Ez nekem egy kicsit büdös.
1: Képzeld el, én, ahogy idősödöm engem, ezek a sztorik egy kicsit úgy meghatnak.
2: Picit el is könnyes.
1: Igen, nem megyek egyel tovább, hogy biztos ez a két ravasz fina ez itt.
3: De nem is érdekes. Hát milyen tök jó, amit csinálnak. Hát
1: azt gondolom, hogy ez kedves ez a történet, és rájövök, hogy jó van, öreg Bali, jó van, meg kicsit olyan kedves ez a történet. De ajdár, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De hogy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeljetek.
3: Igen.
1: Hát ezt a 2 izét.
3: Nem,
1: de hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy mi ezt a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 év ezelőtt az apádot agyabugyál a tengerben.
2: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen. Hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. Hát, és minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
1: Egyébként az jó, és mindenki azt a házat akarja kibírni, és mindenki nagyon örülnek, hogy van egy saját
3: fotója. Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsi rá az esély, hogy egy ilyen képet szerintem így alaposan elkezdesz nézegetni. Tehát, hogy emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió
2: hát
3: helyen voltatok
2: ti
3: is.
2: Nézd, ez a
3: ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
2: Hát tudod, hányszor fűrökünk mi is itt, apu?
3: Apu! Hát ott az apu! Nem tudom. Nekem ez
1: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
3: Igen?
1: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársasági elnöki jelöltségtől. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
2: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
1: És megnevezem az új jelöltemet. Teljesen egyértelműen írják hallgatók, és igazuk van. Te vagy.
3: Köszönöm.
1: Az idéglenes másfél-két évre, amíg nem lesz állandó köztársaság elnökünk. Tehát az első fél órámat a ma reggelben visszavonom.
2: Igen, visszalépek.
1: Polgár Juditot továbbra is nagyon kedvelem, de azt gondolom, hogy...
3: Hát...
2: Igen, ez az éles.
1: Ez a két év, meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a két évig az idéglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
2: Anna for president!
3: Ennyi.
1: De hát, kell lennél ide.
3: Mit mondjak?
1: Sehol se lennék.
3: Nem tudok nemet mondani.
1: Elintéznéd, beolvastál neki, rendbe tennéd, vidám két évünk lenne.
2: Nem meg senki.
1: Én ott viszem ennyi. A tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzem a Sándor palota, semmi.
3: Balikán, fog meg a sálam, légy szíves. Kisarkút előkészítetted délutára?
2: Kis kosztüm.
3: Jelenésem van.
1: Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat, a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam.
3: Tehát, hogyha,
1: ha hívnak, akkor viszont az azonnal.
3: Kapcsold el a telefonodat, jó, veszem a hívásokat, veszem.
1: Igen, hivatkozz önplágiumra, Bali.
3: Önplágium. De egyébként mondom, tényleg ez nagyon egyszerű. Hát nézzük meg ezt a lakást. Hát mondom, ennyien vették ki. Hát nézzük meg, mi van a képen. Igen. Nézzük meg.
1: Azt írják, Balázs néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással. Ne. Én nem tudom, ezt ugye Laci megmutatta ezt a sztorit, így reggel, és én ezt kicsit szeretem ezt a történetet.
2: De miért nem hiszel ezekbe? Egy csomó ilyen. Itt van most
3: mert
2: ugye
3: profilozom a csajok.
2: Jó, akkor...
1: Azért, mert rájuk nézni, és azt, hogy minden hájjal meg vannak kemmel.
2: Itt van
1: meg.
2: A Messi Jamalt sztori.
3: Igen.
2: Na, hogy Messi 2007-ben valami jótékonysági eseményen fürdetett egy kisgyereket.
3: Igen.
2: Most, tegnap ellene játszott. Ő volt a Jamal.
1: 19-én volt a döntő. 19 éves a Jamal. 19 évvel ezelőtt.
2: Na
1: tessze.
3: Ezek azért tényleg nagyon érdekes dolgok. Akkor tehát én nem zárom ki.
2: Valaki leírta, 2018-ban házasodott össze egy kínai pár. 2000 júliusában, 11 évvel azelőtt, hogy megismerkedtek volna, a csaj csinált egy fotót saját magáról egy téren, és ott van a csávó a háttérben.
1: Na?
3: Hát
1: na?
3: Azért ez? Hát na? Azt is rá lehet montírozni.
1: Hozzuk mi a kedves történeteket. Akarunk mi itt egy kicsit jót adni, de hát itt van a realitás. Van
3: nem, nem, menjünk. Az a baj, hogy nem vagyok realitás.
1: Menjünk el, cignálszol már, csak nincs sejtett füles. Jövünk mindjárt 2 perc, a pontosan 9 óra. Tartalmaz.
4: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Trump

0: mondd a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
13: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
14: Utazási csomagjából ne felejtse el!
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Immunerősítésre is.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
18: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
19: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Reklámot hallottak.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
2: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: on Radio 1.
1: On Radio 1.
2: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt,

bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ne dőljön be a csalóknak. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják. A mikrofonnál Szél Móni. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. A füzesabonyi járási ügyészség vádat emelt egy poroszlói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosó padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva márkájú instant levesekre és instant tészta levesekre, így hevesben is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül! A

0: Igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt. Én azért beadom a csajok mikrofonját, lesz, ami lesz, érted?
2: A rutin az a rutin, átbejön valamelyikük.
1: Megszokás, ez megszokás. Ez már ott a nagypapa, de kicsit még megterítesz neki a családba. Ez ugyanilyen, hogy nincsenek a lányok, de beadjuk a mikrofonjukat, igen, holnap már. Holnap már jönnek hosszú tömött sorokban, váltva ugyan, de jönnek. Úgyhogy leszünk, így van. Azt mondja, hogy Dunaharaszti baleset miatt már az M4-esen van a dugó vége. Molkútnál Gerinc úton, Szigetszent Miklóson teljes az útzár, hatalmas a dugó. Szigetszent Miklós irányában most történt, belső és a középső sávot foglalják össze az autók. Valami van megint, tehát, hogy valami van.
2: Hideg front, vagy meleg, nem tudom, milyen.
1: 10 fok, oké, hogy hüllőmérséklet is könnyebb minden, de akkor is egész egyszerűen az érezhetően nagyon-nagyon sok a baleset. Nézzük itt a térképeket, az interaktív térképeinket. Tényleg durva. Igen, hát az a déli szektorozott a nulláson, arra most ne nagyon.
2: Halál.
1: Ne nagyon menjetek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk, itt megyünk majd.
2: Hova? Itt megyünk majd
1: a világá, ezen az SMS számon. Az
2: nem, utolsó bejelentkezési. Ezen tudtok kérni! Ezen tudtok a kívánságműsorban kérni.
1: Hamarosan indul majd, ezek a kívánságműsor extra. Igen, a fogadás. Ez kitáltad,
2: mert kinek utalod a lóvét?
1: Még várok esetleg ötleteket, tippeket. Itt már jött reggel, egy kisfiúnak gyűjtenek, nagyon szimpatikus volt, aranyos volt, oda is lehetne, tehát ma-holnap még úgyis küldenek a hallgatók, és akkor valamelyikre rá bökünk. Ha valakinek van valamilyen gyűjtés a látóhatárán, akkor azt mi leellenőrizzük, azért megnézzük, hogy jó legyen, de küldjetek el nyugodtan. Jó, és akkor nekem is van alapítvány, akivel együtt dolgozom, de őket sokszor, sokféleképpen támogatom, most szeretnék olyannak adni, akinek még így nem.
2: Nagyon helyes.
1: Nem adtam, vagy nem küldtem, úgyhogy küldjetek. Ráadásul combika az összeg azért, tehát egy kettecskével kell.
2: Milyen szépen fölalkuttam, komolyan mondom.
1: Szépen fölhoztad ezt, igen.
2: Tegnap nem néztem meg a meccset, ugye a végét legalábbis elfáradtam benne, mint hogy szerintem nagyon sokan ti is ma reggel megnéztem, és arra gondoltam, hogy jaj, Feri, de jót tettél ez, hogy főpumpáltad 200-ra a lóvét.
1: Igen. Bohár Dani is gyűjt, menjen neki. Kiszabújra, RS6-osra gyűjtök. Jó, hát ezeket is elküldtitek, hogy ki mire gyűjt. Ha valakinek nagyon szimpatikus a saját magá irányába végzett gyűjtése, még mindig meg tudjuk felezni az összeget. Hogy 100 megy az RS6-osra, 100 pedig akkor megy valamilyen alapítványnak. Jó? Úgyhogy küldjétek, ha van ötlet. És gondolkoztam, hogy melyikkel kezdjem, de igazából mind a kettő ugyanaz. Mi van a Hamvainak ezzel az ellopott sztoriával? Ezt olvastam, basszus. Én úgy megsajnáltam, főleg akkor, ha valaki, mikor jótékonykodik, vagy jót csinál, akkor meg aztán genyó dolog, nyilván a tulajdonosok nem tudták. De mi történt? Tehát csutkára rámolták minden cuccát.
2: Gyakorlatilag igen, ugye kitalálták Balázs Attila pizza mesterrel együtt, aki világbajnoki második helyezett pizza sütésben, hogy ők egyébként is kint vannak az EFOT-on. Mind a ketten csinálnak egy rekordot. Az első felvetés az volt, hogy 48 órán keresztül az Attila süti a pizzákat, a Hamvai nyomja mellette a zenéket, a pizzák jótékony célra mennek, minden eladott pizzából egy bizonyos összeg megy egy kisrácnak, akinek gyűjtenek. Tehát, hogy tök jó volt. Oké, kiderült, hogy ez az 50. EFOT, és akkor azt mondták, hogy ez ne 48 óra legyen, hanem legyen 50 óra.
1: 50 óráig süt és 50 óráig zenél?
2: Így, 6 óránként volt, azt hiszem, 10 perc szünetük, vagy 15 perc szünet. Az elsőnél még próbáltak frissíteni, az Attilával beszéltem, ő azt mondta, hogy a harmadik ilyen 10 perces szünetnél azt mondta, hogy egyetlen egy menekülő út van, hogy ne halljanak meg, hogy fölülnek a lehető legnagyobb adrenalint kiváltó szerkezetre, tudod.
1: Igen, ami kilövi őket.
2: Kilövő és oda mentek. Igen, és Attila fölült a mitén óriáskerékre, ringlispirre, így élték túl. Az 50 órát, megtörtént az 50 óra, hivatalosan le van ellenőrizve, nagyon sok pizzát eladtak, végigment a zene, összepakoltak, és hát hazamentek aludni. A Hamvai azt hiszem, hogy bérelte a cuccot, és jött érte vasárnap reggel a bérlő cég, és ilyen üresen figyelő kábelvégeket találtak.
1: Kipakolták, úgy, hogy van.
2: Hát igen, állítólag kipakolták. Ami azért, tudod,
1: ez maga a fesztivál területéről? Vagy?
2: Aha. Ez belül volt.
1: De azért Istenbe lehet, hát azért ott hogyan? Hát azért ott mégis ezeket a
2: hát egy ilyen bontásnál tudod, hogy hány ember jön be.
1: Aki, ja, bemenne.
2: Aki elviszi a hangfalakat, aki a színpadot szedi le, aki takarító személyzet, aki a, nem tudom, a mobil WC-ket viszi el, és sorolhatnám még. Tehát rengeteg idegen ember jár ott, És azért igazából azért olyan szar ez a sztori, hogy csinálsz valami tök jó dolgot. Egy srácnak gyűjtesz, hogy ahogy egészségileg rendbe jöjjön, fölállítasz egy vélhetően Guinness rekordot.
1: Nyilván a tolvajok nem tudták, hogy a cél az nemes, tudod?
2: Igen.
1: És mennyi, milyen összegben? Ezért ezek a pultok, ezek a DJ pultok, minden az úgy, komplett technikát úgy, hogy van elvitték. Aha.
2: Hangfalak, DJ pult, szerintem még fények is benne vannak, úgyhogy nem tudom a pontos összeget, de hát minden
1: horror, mi?
2: Vicces. Igen. És akkor az F-fotosok végig kérdezték az összes ilyen bontócéget, nyilván senkinél
1: igen,
2: nincs.
1: Igen, tudod. Az összes alvállalkozójukat ti voltatok, most őszintén, srácok. Vagyunk már olyan régen jobbat, így most kivittétek
2: el. Hát úgy kérdezed meg, hogy nem tettétek el véletlenül.
1: Persze, hogy nem valahogy bejutottad.
2: Igen.
1: Azt nem tudom, hogy ezekre, tehát bemegy a fesztiválra, tudja, hogy lopni fog, bevisz egy autót, szerez egy backstage parkolót, és egyszer csak beáll oda, és ilyen nagyon hidegvérrel elkezdi kipakolni a cuccokat.
2: Nem, szerintem ez hogy hívják? Alkalomszüli a
1: tolvajt. Ott vagy egyszer csak valahogy, és akkor... Na, de azért azt nem tudsz kisétálni a fesztiválra, azt be kell rakni egy autóba, azzal ki kell hajtani, tehát azért annak nyoma van.
2: Hát... Igen, én is ezt gondolnám, de lehet, hogy sikerült ezt ügyesen megoldani.
1: Na, igen, megkérdezik Ambait, itt van velünk. Jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, kollégák, jó reggelt!
1: Na, mi újság? Megvan a cumó?
3: Nincsen meg a cumó, és hát hallottam, amiről beszéltetek. Hát ez egy érdekes történet, és számomra azért felháborító, nem is azért, mert mi ott csináltunk egy rekordbeállítást, mert több jótékonysági vonzata volt, hanem számomra ez tök olyan, mint hogyha egy ilyen belsős társaságban, mondjuk én most bemennék a rádióba, és ott így ellopnék egy mikrofont, egy hangfalat, tehát hogy saját berkeken belül, mert ugye ezek a fesztiválok, ezek ilyen zárt közegek, ugyanak az emberek járnak kiállítani, kaját csinálni, zenélni, stb. És hát vélhetően valami bennfentes csinálta ezt meg, ugye már a zárás után volt, miután lezárta a fesztivál az egész történetet.
1: Na pont ezt kérdeztem is a Ferit, hogy oda beugrani, meg beállni egy kocsival, azt úgy kívülről azért úgy nem nagyon szokták. Aki látott ilyen backstage, meg tudja, hogy mi van, ezt inkább belülről vihették el. Az meg mondjuk jó pofátlan.
3: Igen, azért mondom, hogy ebben szerintem ez a legarcátlanabb, és én nagyon-nagyon remélem, hogy valahol fölkerül valamelyik cucc valahova, vagy valaki meglátja, és kiderül, hogy mi ez, mert szerintem erre egyértelműen a fesztivál széna úgy fog reagálni, hogy soha többet sehova nem fogják meghívni az emberünket.
2: Hát pont ezért valószínűleg nem fogja eladni, tudod, hanem altatja most egy-két évig, ha van egy csöppesze.
3: Igen, vagy lehet, hogy úgy a legjobb, ha kidobja, aki tesz, hogy mitten kuka mellé, vagy valami, mert ez biztos, hogy meg fog kerülni, mert amennyire foglalkoztok vele ti, úgy az egész fesztivál széna, meg vannak ilyen csoportok egyébként, ahol már lettek így meg cuccok, hogy fölkerültek róla képek, sorozatszámok, és akkor utána 2-3 hét múlva meg lett. Szóval mindenki foglalkozik vele, szóval tényleg vagy altatja, vagy kidobja. Valami ilyesmi várható szerintem.
1: Azt írja valami szemét, hallottam, milyen zenét játszik, több is veszett Mohácsnál.
2: Hát, de rohadékos.
1: Igen, jó. Figyelj, mit tűnt el konkrétan? Tehát mi ment el? Mert azt mondja, Feri, itt kapra pakoltak minden.
3: Minden, tehát ugye mi kvázi levonultunk a fesztiválról, és volt kb. 8 órájuk, másnap reggel vagy dél körül azt hiszem a szponzorunk, akinek köszönhetően az egészt is föl lett állítva. Megérkezés nem volt ott semmi, ami technika, tehát konkrétan tudta, hogy mit viszel, keverőt, hangfalakat, lámpákat, ezzel kapcsolatos dolgokat, tehát konkrétan ez egy egész stage-et föl tud szerelni, mert hát mi is ezzel mentünk, ugye.
1: Ezt ilyenkor visszavásárolható? Tehát ha valaki erre neked adna egy ajánlatot, ezt visszavásárolnád? Mondjuk lepasszolja valakinek, nem ő vitte, valahol meglátod, aztán cakumbak ennyi a motyó, visszaveheted. Akkor ez opció?
3: Működik mindenféleképpen. Volt bennünk egy ilyen szándék egyébként, hogy felálljunk egy nyomravezetői díjat, és akkor esetleg meg lenne, de mivel egyébként, ha lehet ezt mondani, hogy túl nagy nyilvánosságot kapott a történet, lehet, hogy az is félne, aki azt mondaná, hogy figyelj, itt van mondjuk 200 000 forint, vagy kérek 200 000 forint, és akkor visszaadom. Lehet, hogy ő is félne attól, hogy ennek következménye lesz. Mert én egyébként nem is azt szeretném, hogy ez megkerüljön, hanem inkább azt, hogy kiderüljön, hogy ki volt ez, és tényleg lépjünk fel ellene, és tényleg ne legyen az, hogy ezt következmény nélkül meg tudta csinálni.
1: Bárány oldalán még nem láttál olcsó keverőszettet eladod?
3: Ott még nem néztem.
1: Csak mondom, hogy...
3: Letettük ezt az első.
1: Csak mondom, hogy ott Attikára nézél azért rá, hát, ha tudod, nyit egy garázsvásárt és hétvégén a kis ház előtt.
2: Régi keverőpultom eladó feliratta.
1: Ez nem jellemző azért, hogy szaktársak így egymástól. Azért ez így nem szokott nagyon lenni, nem? Hogy így
3: fesztiválzenekar.
1: Ez azért egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, csúnya.
3: Ez csúnya, mint hogyha egy normális mondhatni tolvaj vitte volna el. Ez így tényleg berkeken belül, ez nagyon nem szép.
1: Igen. Mert de zenekar meg zenekartól nem szokott, szóval hogy azért
2: jó,
1: ez meg
2: de akkor
1: a
2: vedd végig, fesztiválozó nem tudja ellopni.
3: Nem tudja, hát akkor már nem volt bent senki.
2: Igen, tehát ráadásul nem is volt bent senki, de ha még ott össze is szedné egy hangfallal a hónod alatt, meg egy keverővel nem tudsz kisétálni, érted? Igen, csak megkérdik, hogy fiatalember hova megy az utca.
1: Igen.
2: Szóval ez...
3: Vélhetően ezt szerintem kocsiba tette be, van azért 4 hangfal volt, hogy jól nem emlékszem, meg egy szubláda, ami különösen nehéz, tehát ezek azért nehéz cuccok, tehát ez nem olyan, hogy mész, és akkor sétálsz vele, és akkor nem kérdezi meg a biztonsági szolgálat, hogy hova sétálsz, meg stb. Tehát ezek így oda, kifigyelték, hogy nincs ott kvázi senki, odaálltak autóval, bepakolták, és kivitték.
1: Ez ritka, azért ez ritka. Figyelj, drukkolunk, hogy meglegyen. Egyrészt a rekordkísérlet is tök szép, amit a Feri elmondott, hogy ti odaálltatok így jótékonykodni, de igen, ez így azért meg szakmán belül meglehetősen aljas a dolog. Úgy is olvassuk, ha megvan, vagy előkerül.
3: Mindenféleképpen, bármilyen
1: folytatásban,
3: akkor értesítok forróba.
1: Jó.
2: És az van, hogy 3 év múlva 60 éves leszek, hogy kéne egy ilyen 60 órás... Vállalnád?
1: Ha lesz mivel.
3: Ha lesz mivel, fie. Mindenféleképpen az Attilával egyébként pont ezt beszéltük, de a Balázs Attilával ősütött a pizzát, ugye én diszkoztam, hogyha valaki megdönti ezt a rekordot, akkor biztos, hogy belállunk abba, hogy visszavegyük. Szóval, ha arról van szó, hogy ott állsz velünk végig 60 órán keresztül, mondjuk végig beszéled, akkor mehet.
2: Nem, köszönöm szépen.
1: De ebbe az 50-ben nincs effektíven alvás, tehát ebbe semmi nincs.
3: Nincs, ez a száraz, ez a tevékenység. Úgy volt, hogy ugye 6 órát csináltuk a tevékenységet, az Attila sütött a pizzát. Tehát ugye én diszkóztam, és utána volt 15 perc szünet.
1: És ez 50 órán keresztül?
3: Így van.
1: Azért a vége már nem annyira kiegyensúlyozott, nem?
3: Hú, pont ugye én végig live-oztam az egész, és most nézem vissza a live-okat, és döbbenet, hogy az elejétől a végig hogyan jut el az ember egy ilyen szellemi leépülésen keresztül egy fizikális rongálódáson át egy ilyen állapotba, ahol már se tudom, mi van.
2: De érdekes, én a végére kimentem, megnéztelek benneteket, ott például tökre nem látszott. Tehát szerintem igen. A hajnali 4-től reggel 9-ig, amikor senki nincs előtted, és az neked ugyanúgy kell nyomni a zenét, meg ugyanúgy kell sütni a pizzát, igen. Az sokkal nehezebb, mert a végén egy ilyen euforikus állapot. Kerülsz, hogy úristen, megcsináltuk.
1: Igen.
3: De tényleg nagyon jó volt, és a pozitív része volt nagyon jó, és nem is a fizikális része volt egyébként nehéz, hanem fejben újra és újra, amikor kimentél, tudod, 15 percet pihensz, és akkor utána visszaállni, és amikor már 3., 4., 6 óra jön, az ott már necces. Fejben ott kell lenni, hogy ezt tud csinálni, és tudjál tovább menni.
1: Ez már 2 nap, több mint 2 nap folyamatosan.
3: Így van.
1: Az már a vége kicsit ilyen halucinogén, nem? Tehát, hogy álom, az ébrellét, tehát azok már ilyen nagyon fura állapotok lehetnek, 2 nap
3: hát
1: nem alvás.
3: Ugye előtte én utána olvastam, hogy mikre kell odafigyelni, hogy lehet a nem alvást kihúzni, stb. És mindenhol azt olvastam, hogy kb. 36 óra után tényleg jönnek ezek a dolgok, amiről előbb beszéltél, és emlékszem, hogy már ilyen 40 óra körül jártam, és mentem oda az Attilához, és kérdeztem tőle valamit, és mondott valamit, és nem értettem, és így gondolkoztam magam, hogy lehet, hogy elkezdődött, és mondta neki, hogy Attila, mondd már még egyszer, mert nem értettem. Azt mondja, nem tudom elmondani még egyszer.
1: Kemény, ez kemény. Aztán meg még ki is raboltak benneteket. Kemény. Jól van, drukkolunk, hogy meglegyen, vigyázz magadra.
3: Köszönjük szépen, jók lehetek további műsort.
1: Köszi, ciao. Hello.
2: Kinek a nyaralójában áll egy keverőpult, nem is olyan régóta?
1: Na, nekem 2 hete ott áll a kis keverőpultom, hangládával, minden együtt.
2: Olcsón vetted?
1: Igen, nagyon olcsón szereztük a fekete piacon, úgyhogy ott van nálam. Ja. Hát figyelj, itt írják, 8-ára minden kell. Tehát, hogy az... Amit tudunk, viszünk. Amit tudunk, ellopunk. Amit tudunk, felmarkolunk. Ott már nem lehet izélni, érted? 2 hangládával kiállni, tehát oda valami keményet kell. Igen. Eközben az Otibulira meglőtt a technika. Azért 50 óra, az talpon zenélve... Az szerintem az sok.
2: Még
1: az
2: Attiláé talán a pizzasütés egyel nem könnyebb, hanem ott érted, ott jobban
1: ott valamit csinálsz, igen.
2: Nyújtod a tésztát, feltétezed, berakod, megsütöd. Tehát az egy kicsit így jobban megpörget. Mint állsz a fejeden egy fejhallgató, keresed a következő zenét, nem tudom, melyik őknek volt könnyebb dolga.
1: És mi lett a végeredmény? Pénz vagy segítség?
2: Több pénz, tehát többféle vonalon. Az egyik ez a Levi apró csodái, egy kisfiúnak a gyógykezelésére ment minden pizzából valahány 100 forint. Azt nem tudom mennyi, amit eladtak. De ugye például hajnalban nem vettek pizzát az emberek, mert érthetően alszanak a fesztiválozók. De akkor is sütött az Attila, és képzeld el, az összeset kivitték mondjuk a velencei gyerekotthonnak. Kápolnás nyéken volt például például egy gyerektábor, őket elárasztották
1: pizzával.
2: Úgyhogy nagyon tök jó hangulata volt az egésznek.
1: Jó, jó arcok. Hát ezért kell itt jótékonykodni. Visszamész, az csutkára pakolnak. Hát ez ilyen,
2: és
1: nem?
2: Utána vittek mindent.
1: Érdekes azért ez így. Na jó, van, jövünk mindjárt 9:30 pontosan. Ha még van valami közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vádat emeltek az iskolaőr ellen, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Püzesabonyi járási ügyészség vádat emelt egy poroszlói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. Az iskolaőr a vádirat szerint a gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosó padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Az ügyészség kiemelte, hogy az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként szolgált az intézményben. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a hevesieknek is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva márkájú instant levesekre és instant tészta levesekre, így hevesben is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütése van kilátása, a gomoly felhőkből egy-egy futózápor, esetleg zivatar az északkeleti határ közelében alakulhat ki. A nyugati-délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, főként északon időnként erős lesz a nyugatias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon jó mémet kaptunk közben Bálintól. Ugye ott áll a Ronaldo, Ronaldinho meg Madonna, és a mémen a következő. A gyermekeimnek azt fogom mondani, hogy ők voltak Náksi, Brunner és Betile. És tényleg úgy néznek ott ki. Az, félelmetes sportemberek meg egy popikon, de hogy ők oda hárman bejöttek a halftime showba, a Ronaldo gurul, a Ronaldinho pocakkal, a Madonna meg... Az egészben hát volt valami ilyen, fú, de pedig annyira értenek a showbizniszhez, és annyira jók, és annyira profi.
1: Az a baj,
0: profi,
1: hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy fölöttük. Tehát a sztárokról mindig azt gondoljuk, hogy ők abban az állapotban konzerválódnak, ahogy megszeretik
0: őket. De lehet, hogy csak kapnak egy labdát, vagy csak mozognak egy kicsit, de be kellett jönnék, és így megálltak mozdulatlanul, érted? És ettől látta az egészen rettenetesen groteszké, középen az apró Madonnával. Mert az, hogy valaki megöregszik, szerintem azzal semmi baj. Hát igen, ez tényleg egy állapot, nem érdem, de félelmetesen néztek ki. Tényleg félelmetes volt. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Tettünk egy ajánlatot a köztársasági elnöki posztra.
1: Egy nagyvonalú ajánlatot.
0: Ez egy nagyvonalú ajánlat, és ez nem él sokáig. Ugye? Jó, nem él sokáig, közben már jelöltünk mást is, de ezt azért az illetékesek meg hallgassák, meg kaptak egy nagyon nagy vonalú ajánlatot arra, hogy ki legyen a köztársasági elnök. És beszéltünk a ChatGPT-ről, hogyha fölteszel neki egy-két kérdést, akkor egészen durván megkapod azt a profilt, amit ő hónapok vagy évek alatt felállított rólad. Megnéztük, hogy rólunk mit tud.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Ilyenkor megkérdeznek? Előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná. Érdekelni.
0: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
1: Jó, évfélig.
0: Tehát, ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
1: Jó, tehát az idéglenesett elviszed.
0: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonallal.
1: Nem tudom, hogy
0: én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
1: Hát próbálod összehasonlítani a dolgot.
0: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
1: Lehetnek mesternek lenni.
0: De nézzük már meg engem, érted?
1: Igen.
0: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
1: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
0: És a hőálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
1: Kicsi óriások, az nektek semmit nem számít.
0: A szigetes bulim, a smafú, érted? Na. Hát most őszintén, meg ki lenne szórakozott? Én
1: jobban.
0: Vagy a Polgár Judit, ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán.
1: Jó, és a nőklapja?
0: Igen, nőklapja, smafú. Igen. Miért nincs a blikk.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez ki se írják.
1: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
0: Ki se írják.
1: Kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, na, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
0: úristen,
1: a Tátra csúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
0: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésdi, kereki, érez jól magad. Bari, ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jó
1: vagyok. Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye?
0: Pent laknék a Sándor palotában 2 évig.
1: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor
0: azt mondod, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni. Menj a lóvé.
1: Hát valószínűleg...
0: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért... Fölfelé. De azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak. Az alapbér, illetve havi 6 millió forint.
1: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
0: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
1: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
0: Micsit azért én most meg vagyok sértve.
1: De még csak föl sem merült a neved.
0: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
1: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
0: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
1: Igen, azonos korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se.
0: Nincsenek érvek mellette. ellenben. Tehát, hát most, na. Na
1: jó, az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
0: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted? Aha. A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába. Iszonyat magas sarkú, és azt hiszem, hogy én ma így tisztelem a nőket. Érted? Ez milyen vicces lenne. Két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnám lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavon. Nem!
1: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem.
0: Nem. És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még két évig. Nem. Nem megyek sehova.
1: Költöz ki. Nem.
0: Igen. Azt így neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a maharisi tanítás a Torinader munkására, érdekel az asztro. Volt levelézésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. Két gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermekéde érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva.
1: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
0: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
1: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
0: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
1: Na, kezdődik, mondtam én.
0: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hágók. Érdekelnek a makrogazdasági adatok. Szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis. Minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja. Teljesen durván ugye leírt téged.
1: Mennyi időre emlékszik vissza?
0: Szerintem mindenre.
1: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
0: Ezek a kérdéseid valószínű.
1: Ez
0: egy kész profi rólad. Ez te
1: minden tud rólad.
0: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna, azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
1: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá.
0: Megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
1: Figyelj, ez egy teljes durva. Rólad.
0: Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes. Helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
1: Na, itt dőlt meg az egész.
0: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
1: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakinvek engedni órákat. Jó,
0: gyereket?
1: Mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
0: De már aztán le is profilozd. Tehát ez már egy pszichológiai profilról. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemelten fontos magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
1: Igen, ez nem túl biztató.
0: Ez nem túl biztató. Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
1: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
0: még beütöm.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Hívjuk még a naphallgatóját.
1: És holnap már teljes legénységgel összejövünk.
0: Holnap mi a menü? Holnap Juli, azt hiszem szerda csüti van, csak Eszter kétszer van, és akkor péntek. A pénteken majd mi meglátjuk. Mert dolgozom, forgatok.
1: De halk voltál. Nem baj, az jó, az értettük.
0: Dolgozom aznap elég sokat, ja. Az még véleményes. De hívjuk most a naphallgatóját, az még messze van. Ez jó, ez szellemes, amit írt.
1: Na.
0: Van plusz ajándék a zsülci?
1: Van!
3: Balázsék?
0: Hoppácska, hát tudod te, hogy mit kell mondani. Jó reggelt!
3: Sziasztok, hello!
0: Hello, hogy hívnak?
3: Szabolcs.
0: Szabolcs, nagyon jót írtál nekünk, itt a köztársaság elnök kapcsán értekeztünk korán reggel, te azt írta nekünk, Polgár Judit szakmailag jobb döntés. Hülye szó, de nagyon-nagyon szerettük. Nagyon-nagyon szerettük, ezzel te vagy a naphallgatója, és megmutatjuk, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Egyészakás safarit nyertél glamping sátorban.
3: Nagyszerű, tök jó.
0: Na?
3: Te jó.
1: Gyerek van?
3: Jó. Nagy. Hogyne.
1: Na,
3: hogyne,
1: ők
3: hogyne.
1: Nagyon fogják élvezni, mert úgy ébredsz, hogy előtted az állatok, tök jó.
0: Wow, menő.
1: Na, és menő a glamping sátor.
0: Nagyon jó.
3: Nagyon frankó, nagyon jó, nagyon örülök neki, köszi.
0: Jól van. Oké, küldjük akkor neked, jó?
3: Köszi.
0: Ciao.
1: Sövi, hello.
0: Hello.
1: Hát akkor elnök úr, jó pihenést mára!
0: Köszönjük szépen, 8 óra az 8 óra, tartsuk a határidőket. Jó?
1: Ebből is látjátok, hogy miért Sebestyén Balázs a legalkalmasabb. Hát ugye, rögtön egy időpont, 8 óra tessék, addig lehet lenni, az kész.
0: 8 óra 5-kor már Annára vagyok irányítva. Jó, 8 óra 5-től ő kezeli a hívásaimat, igen. Na jövő mindjárt, illetve pontosabban holnap. Puszi mindenkinek, szép napot, sziasztok, csak.
2: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
11: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsóbb literenként augusztus 31-ig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
10: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: Sziasztok, Niki vagyok. Szuper jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Frontmentes, napsütéses időt kaptak ma a nyaralók, itt-ott megerősödő széllel. Stabilan 26-27-28 fokok lesznek egyébként a következő napokban. Csütörtökig ráadásul jelentősebb csapadék nem is várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A nyár legjobb zenét játszom. Velencéből, az olasz Velencéből jelentkezett be Bogi Weiberen. Azt írt a Városfelfedezés. On, végig Rádió Eggyel a fülben. Csalódni nem fogsz a zenékben, drága Bogi. Figyelj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A Strandfesztiválon, hölgyeim és uraim, bemutatkozik a vadonatúj Rádió Egy Stage. Az összes lemezlovasunk zenélni fog az új helyszínen. És ki az a nagy mázlista, akit elsőként bejuttathatok a fesztiválra? Halló?
1: Halló?
0: Halló?
1: Igen?
0: Igen?
1: Halló, halló?
0: Halló? És ezt még csináljuk így 10 percig.
1: Jó, oké. Okay.
0: Szia, ki vagy te?
1: Ja, Dóra vagyok.
0: Dóra, miért vagy ennyire izgatott?
1: Reméltem, hogy sikerül ma téged elérnem.
0: Hát elértél, és tudod, mit adok
1: de
0: neked?
1: Neki. Hát megvárom, amíg elmondod.
0: Lehet, hogy egy kis nyeremény, mert hogy te lettél a 10. telefonáló, Dóri!
1: Rendben, köszönöm szépen, de boldoggá tettél. Ez komoly!
0: Na, de csak a legnagyobb Rádió 1 fanokat visszük el bulizni, csak azok jöhetnek velünk oda a vadonatúj Rádió 1 stagehez, akik tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Az egész család tudja. Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Yay!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen, ott leszünk.
0: Az biztos. És nagyon sokan ott lesznek még, mert rengeteg játék lesz az elkövetkezendő napokban, és ma is itt a Rádió 1-en.

0: hogy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Spanyolország világbajnok lett tegnap este a futball világbajnokságon. A New Yorki döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. Az első perctől kezdve dominált a pályán Spanyolország, a Lionel Messi vezette argentinok csak a hosszabbításban tudtak felmutatni egyetlen kaput eltaláló lövést. A mindent eldöntő spanyol találatot egyébként a csereként beálló Ferran Torres szerezte a 106. percben. Ezzel a csapat története második világbajnoki címét ünnepelheti a 2010-es siker után, ráadásul történelmi rekordot állítottak fel azzal, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptak.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: heti jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
11: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátékban

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györki Attila vagyok, hello mindenkinek. Ez az óra is nyerő óra lesz, már most szólok. Ebben az órában is páros belépőjegyet lehet majd nyerni a strandfesztiválra. Természetesen időben jelzek, ha hívni kell. Az UV-sugárzás ügyében viszont már most szólnék. Magas, úgyhogy aki szereti a 24-25 fokokat és nem zavarja időnként az erősebb szél, azoknak jó napozás, de körültekintően. Ma egyébként 27-28 fok körül lesz a napi csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a rádió egy csak igazi magyar sláger megy, és nálunk a tizedik telefonáló mindig bulizik, mindig fesztiválozik egy nagyot a játék felhívás után. Így nyáron nagyon sok jegyet intéztünk már, és fogunk is még. Na ki az, aki jön velünk a strandra, és ott lesz a rádió esztésnél is? Halló!
1: Szia, Roland vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Roland, szia, honnan csörögtél?
1: Én Dunaújvárosból.
0: Dunaújvárosból. Mész Damárdival, mert hogy tizedik lettél, Roli!
1: Atta, szuper, de jó, köszönjük szépen!
0: Hát így kell befutni, ügyes vagy.
1: Atta, most sijátszok először, nagyon jó.
0: Akkor első játékostól óriási hangerővel várnám a rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az.
1: Szuper.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
1: Hú, nagyon örülök neki. Nagyon, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
0: Te választhatod ki, hogy melyik nap jöttök, és várunk a rádió egy stage-nél is.
1: Tök jó, köszönöm szépen.
0: Tessék figyelni egész nap a műsort, mondom a többieknek, akik most lemaradtak. Lesz még játék délután is, és este a Kívánság műsorban Juhász Gerinél is, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Nyár feeling, buli, a rádió egyel, és ilyen dalokkal, mint a Heart Like Mine. Sam Feld következik, aki meglepődött, mert egy rajongó egyszer megírta neki, hogy az

0: kérés volt, akkor nagyon reméli, hogy igen volt a válasz, mert a nem, az még neki is nagyon kínos lenne, nem csak a srácnak. Mondta Sam Felt, akitől ezt állt a Hot Like Mine, az igazi mai slágerek között.
1: Hey, what's

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Perceken belül indul a Daily Mix, kevés lesz a beszéd, sok a zene. És ma délután is, este is egymásnak adják a kilincset a Rádió 1-es DJ-k. A Live Mixben ma Wilcox mixel. 2 órán keresztül, délután 5-től a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: G-Bet a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Szerinted tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: A füzesabonyi járási ügyészség vádat emelt egy porosztói férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazott egy 9 éves kisfiút az általános iskolában. A gyermek tarkóját megragadva arccal a folyosó padlójára lökte, ezért felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól eltiltást is indítványoztak vele szemben. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. 3 atlétánk állhatott rajthoz a magyar fővárosban zajló egyházi oktatási intézmények diákjainak seregszemléjén. Molnár Dorottya a 25. helyet tudta megszerezni, súlylökönk Almási Dominik, a 4. pozícióban végzett még Pető Gergő a dobogó 3. fokára állhatott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger!

93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Remélem, hogy nagyon jól telik a mai nap a stúdióban már Kis Gábor. Ezt a hétfőt is szebbé teszik a pop, illetve dance dalokkal. Ezeket kevergetem 12 és 13 óra között a Rádió egy déli mixében. Itt van rögtön Calvin Harris és John Newman egy közös dallal. Ez már a Blame.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap a napsütés gyakran felhők megzavarhatják, de igazából nagy esőre nem kell készülni, számottevő csapadék nem ér bennünket, viszont a szél az élénk erős lehet az északnyugati irányú, hajnalban 10 és 18 fok közötti hőmérsékletet mérünk itt hevesen, a legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti hőmérséklet vár ránk. Accent jön a Daily Mixben, és egykori kiváló dalából a Kylie-ból egy remake, a Don't Live című track. Keep on singing.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger, mert nehogy beleszaladjunk a trafiba, legyünk óvatosak a Dormánt-Heves közötti szakaszon, a 31-esen, a 32-esen az első pár kilométeren, vagy akár a 3-ason Kápolna és Kerecsend között. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, a Tempón egy olasz DJ ML, aki pumpálja most a jó hangulatot. Igazi nyárias dalt szállít nekünk Alex Kenji, és nagyon sokan kérdezik tőlünk manapság, hogy mi ez. Itt a Daily Mix, és benne a Bambolé.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Eljött a napnak az a pontja, amikor azokra gondolunk, akik ünnepelnek, az illések tartanak névnapot. Isten éltese valamennyiüket itt Hevesen és környékünkön, de nem csak nekik jár a jó kívánság, a születésnaposoknak ugyanígy, hosszú életet, sok-sok boldogságot, mikor hazudik egy pasi, mikor mozog a szája, kb. Erről szól Meghan Trainor felvétele, amit most meghallgatunk a Daily Mixben. Itt van a Lips Are Moving.

0: ez a 93.7 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az újabb óra kapujához érkezünk el, itt Hevesen és környékünkön. Persze, hogy a következő 60 perc is csak a jó zenékről szól a meló mellé. Itt lesz Martin Garrix. Tőle meghallgatjuk nem sokára az igencsak pörgősre sikerült Butterflies-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió E! Indul Magyarország legfőbb

Ez a 93 Hit Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, sok energiát hozzá. A stúdióban még mindig Kis Gábor itt Hevesen és környékünkön. Egy olyan csapat következik, akiknek a slágerlistákon talán ez a dal volt a legnagyobb dobásuk. Egy igazi energiabomba jön a Panic at the Disco-tól. Ez a High Hope.

Ez a 93 Élet Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a 31-esen Dormándi és Heves között van esélye, hogy feltűnik a radar, de Mátrafüreden, a 32-esen az első pár kilométeren, vagy akár a 3-ason, Kápolna és Kerecsend között is. Csekkmentes napot kívánok azoknak, akik úton vannak, és itt van a többszörös év DJ-je díjas lemezlovasunk Regán Lili, aki egy új dallal rukkolt elő, lehet már vele barátkozni, nagyon-nagyon jól szól. A címe pedig egyszerű, ez a Hiami. Yeah.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.
2: Rádió 1.
3: Hey, Fonci.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

93 éjt rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok napsütés holnap ez várhat ránk itt Hevesen és környékünkön, de ezt felhők megzavarhatják éppen, és nem lehetetlen persze egy-egy váratlan zápor. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, a hajnal frissességet 10 és 18 fok közötti értéket tartogat majd. Shawn Mendes énekel a következő percekben, There's Nothing Holding Me Back. Ezt fogjuk meghallgatni itt a Rádió 1-en.

Ez a 93 Hit Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy olyan brit DJ következik most, aki Joel Corey-nak hívnak, és hihetetlen jó érzéke van a dalok elkészítéséhez, abból a szempontból, hogy az bekerüljön, vagy azok bekerüljenek az Egyesült Királyság kislemez listájának a top 10-es mezőnyébe. Ez is megjárta ezt. Az MNEK-jel közös Head & Heart következik, aztán jön a mikrofon mögé Györke Attila. Mi pedig találkozunk holnap ismét. Kis Gábort hallották, kellemes hétfőt mindenkinek! Bum, bum.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
15: Magyar nyelvű érvelő?
14: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg
15: Tudom. Gógyi. Betyár?
14: Én is már milyet tudok elképzelni.
16: Vagy igen. Töpörtyű.
14: Igen, etelköz. Etelka. Verecke Jágó, etelka.
15: Attila.
14: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum?
16: Igen. Több is van ilyen.
15: Hát ott van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg, hát meg vannak a juhok.
14: Akkor vannak kutyáink, van Racka.
15: Racka.
16: Meg vagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
14: Hogy így?
16: Nem jut eszedbe.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Nagy pacsi azoknak, akik velem dolgoznak, és nagy pacsi azoknak, akik velem nyaralnak. Én Györke Attila vagyok, Kici Tibi és Kici King a Görögországból jelentkeztek be. A nyaralás mellé a legtökéletesebb zenék itt szólnak a rádió.

0: Stílusváltás a Rádió 1-en. Csak igazi mai slágermeccs. Kinek hogy telik a nyara, drága Rádió 1-esek? Szuper jó? Nagyon remélem. Tessék majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swish Disco és Szemfeld is fellépett, aki közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight az igazi mai slágerek között.
1: Hey, what's up? This is Szemfeld.
2: Hey guys, we are Swish Disco and you're listening to

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország világbajnok lett a foci VB-n, a torna pedig több szempontból is teljesen átírta a futball történelem könyveit. Most először fordult elő, hogy három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte a találkozókat. A korábbi 32 csapatos 64 meccses formátum helyett idén már 48 nemzet küzdött meg egymással 104 találkozón. Rekordot döntött a nézőszám, közel 6,8 millió szurkoló követte a helyszínen a mérkőzéseket, ezzel megdőlt az 1994-es, szintén amerikai rendezésű VB eddigi nézőcsúcsa. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lettek az első férfi futballisták a sporták történetében, akik 6 különböző világbajnokságon léptek pályára. Ronaldo 41 évesen a VB-k legidősebb gólszerzőjének rekordját is megdöntötte a kieséses szakaszban. Messi pedig a világbajnokságok történetének legtöbb gólját és gólpasszát jegyző játékosa lett. 21 gól, 12 gólpassz. Kylian Mbappé lett egyébként a gólkirály, 10 gólt rugott az idei VB-n, és mindössze egyetlen találatra van attól, hogy beérje Messit az összetett gólrekordban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idő

0: Élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy. Nézem, hogy ki mit ír. Molnár Anita például azt, hogy most utaznak le a Balatonra. Párjának Istinek nagyon boldog születésnapot kíván. Anita, Isti, hát nagyon jó időtök lesz ma, holnap, holnap után a Balatonon. 28-29 fokok napsütés, egy kis szél ugyan, de az kibírható. A vízhőmérsékletek pedig nem nagyon estek a hétvégi viharok után. 25 fokos a Balcsi, a Fertőtó és a Velencei tó is, a Tiszató 26 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ma délután 5-től ismét Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Juhász Gergő mellé Wilcox áll zenélni, és 2 órán keresztül mixel itt a Rádió 1-en. Én Györke Attila vagyok, addig együtt rádiózunk, és az újabb zenei órát Ray Daltonnal kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: igazi mai sláger megy. Ma délután és este is itt zenélnek az ország legjobb DJ-i, a rádió egy lemezlovasai. Wilcoxot az előbb említettem, ő mixel 5-től a live mixben, 8-tól Disco Sheet, 9-től World is Mine Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral. De a DJ-ink a Strandfesztiválon is zenélnek majd, lehet is majd páros belépőjegyet nyerni nem sokára tőlem.
1: Hey, what's up?

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Na játszunk akkor, valakinek odaadom a páros napi jegyeket a Strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Lajos vagyok, szia.
0: Lajos, hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Hát, most éppen vállalkozok, lakodásra várok.
0: Ebben a nagy melegben? Remélem árnyékban.
1: Igen, árnyékban.
0: Én azt pontosan tudom, hogy augusztusban mit fogsz csinálni.
1: Jézus Mária, csak nem én nyertem.
0: Bulizni!
1: Szuper, nagyon jó. Rádió 1, csak igaziba is láger megy.
0: Hát így mondja az, aki ötödikként hív fel, de hogy mondja a tizedik telefonáló?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Bizony!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Jó, köszönöm szépen, nagyon szuper!
0: Várunk a Rádió 1 Stage-nél.
1: Köszönöm szépen, köszi!
0: A Strandon vadonatúj Rádió 1-es megjelenésünk lesz, klubot viszünk a fesztiválra, és nagyon sok hallgatót szeretnénk ott látni bulizni, úgyhogy lesz ma még játék Gergőnél is a Kívánság műsorban itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: sunt Captain. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó nyaralást mindenkinek, aki ezekkel a zenékkel töltődik. Aki az ország déli délnyugati részén teszi, az holnap kevesebbet fog majd napozni. Ott akár egyébként

0: Hogy foci VB hírek a Rijsab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Spanyolország világbajnok lett tegnap este a futballvilágbajnokságon. A New Yorki döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. Az első perctől kezdve dominált a pályán Spanyolország, a Lionel Messi vezette argentinok csak a hosszabbításban tudtak felmutatni egyetlen kaput eltaláló lövést. A mindent eldöntő spanyol találatot egyébként a csereként beálló Ferran Torres szerezte a 106. percben. Ezzel a csapat története második világbajnoki címét ünnepelheti a 2010-es siker után, ráadásul történelmi rekordot állítottak fel azzal, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rijsab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Várólista nélküli gastroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Ilyenkor megkérdeznek? Előre? Tehát, hogy téged például főhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni.
4: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt éjfélig.
3: Jó, éjfélig.
4: Tehát, ha nem szólal meg ma éjfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a századik módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
3: Jó, tehát az idégleneset elviszed.
4: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonallal.
3: Nem tudom, hogy
4: én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
3: Hát lehet, próbálod összehasonlítani a dolgot.
4: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
3: Lehetnek mesternek lenni.
4: De nézzük már meg engem, érted?
3: Igen.
4: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
3: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
4: És a hőálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
3: Kicsi óriások, az nektek semmit nem
4: semmi.
3: Számít?
4: A szigetes bulim, a smafú, érted? Bent laknék a Sándor palotában 2 évig.
3: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor
4: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
3: Menő lenne.
4: Milyen vicces lenne. 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavon. Nem!
3: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
4: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban. Nem megyek sehova.
3: Költöz ki. Nem!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Morning Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában is, jöhetnek a közlekedési hírek. 5-től Live Mix Summer Edition, Juhász Gergő mellé, ma Wilcox-szál zenélni 2 órán keresztül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, közlekedési infókat kaptam. Freddy szólt, hogy két autóban esetezett a 4-es főúton a 250-es kilométernél. Tom I. üzenete, 41-es főút, kamion szállítmánya az úttesten, a 45-ös kilométernél történt, és csak a félúton lehet autózni. Hajni SMS-e, Budapest, 18. kerület, Rádai Gedeon utca, baleset volt a Besenyei György utca kereszteződésénél, de a Baross utcában is volt egy baleset Budapesten, ez Kristóf írta, közvetlenül az Orci tér előtt történt. Ha van még info, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek, autós barátaim pedig most énekelni fognak, mert a Beautiful Things az ő daluk.

0: Q1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország világbajnok lett a foci VB-n, a torna pedig több szempontból is teljesen átírta a futball történelem könyveit. Most először fordult elő, hogy három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte a találkozókat. A korábbi 32 csapatos 64 meccses formátum helyett idén már 48 nemzet küzdött meg egymással 104 találkozón. Rekordot döntött a nézőszám, közel 6,8 millió szurkoló követte a helyszínen a mérkőzéseket, ezzel megdőlt az 1994-es, szintén amerikai rendezésű VB eddigi nézőcsúcsa. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lettek az első férfi futballisták a sportág történetében, akik 6 különböző világbajnokságon léptek pályára. Ronaldo 41 évesen a VB-k legidősebb gólszerzőjének rekordját is megdöntötte a kieséses szakaszban, Messi pedig a világbajnokságok történetének legtöbb gólját és gólpasszát jegyző játékosa lett, 21 gól, 12 gólpassz. Kylian Mbappé lett egyébként a gólkirály, 10 gólt rugott az idei VB-n, és mindössze egyetlen találatra van attól, hogy beérje Messit az összetett gólrekordban.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Utazási csomagjából ne felejts el!
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc közlekedési hírek. Süti szólt, hogy a 7-es főúton Székesfehérváron baleset volt a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében kamionkontra autó. Nemrég azt tudtuk meg,

Budapest 18. kerületében a Rádai Gedeon utcában baleset volt a Bessenyei György utca kereszteződésénél, de a Baross György utcában is volt egy baleset Budapesten, közvetlenül az Orci tér előtt történt. Szintén hallgatók szóltak, két autó karambolozott a 4-es főúton a 250-es kilométernél, a 41-es főúton pedig kamion szállítmánya az úttesten, a 45-ös kilométernél csak a félúton lehet autózni. 5-től Live Mix Summer Edition Garyvel és Wilcox-szal.

0: Csak igazi mai sláger megy. Mostantól Mixben, Gerivel és Wilcox-szal 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
13: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
15: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
17: Váról lista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
15: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
19: Magyar nyelvű érvelő?
18: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg
19: Tudom. Gógyi. Betyár.
18: Én is már milyen tudok elképzelni.
7: Vagy töpörtyű.
18: Igen, etelköz. Vereckei Ágó, etelka.
19: Attila.
18: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum.
7: Igen. Több is van ilyen.
19: Hát ott van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg, hát meg vannak a juhok.
18: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka.
19: Racka.
7: Meg vagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
18: Hogy így?
7: Nem jut eszedbe.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
0: Rádió 1-en.
15: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen?

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk, ráadásul két teljes órán keresztül isteni zenék jönnek a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Wilcox!
3: Ciao Geri, sziasztok!
2: Kevés duma, sok jó zene, SMS és Viber számunk 0623111111, induljunk el!
3: Egy óriási kedvenccel fogom indítani az órát Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, itt a Rádió 1 Live Mixben.
4: At the turntables now, Wilcox.
5: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Sinclair, Kiesa és az I Can Wait. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Light Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. 2 fontos közlekedési info. Baleset a 4-es főúton történt Újfehértó térségében a 250-es kilométernél. Irányunként csak egy sáv járható, nagy dugó van, és 4 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint térségében a 16-os kilométertől. Mindenkinek jó utat! Wilcox tehát egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Nagyon sok finomságot hoztam magammal, egy óriási rádiós rágerrel, Tóth Abigail és Accent közösével a Sugar Daddy-ben megyünk tovább. At the turntables now. Wilcox.

A Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál.

0: Summer Edition mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Előttünk rengeteg üzenet. Sziasztok, nagyon jó a műsor. Wilcox pedig állati jó DJ. Köszönöm, hogy vagytok István.
1: Köszönöm, hogy velünk vagy. Köszönöm szépen.
0: Szia Wilcox és Geri, tök jó látni titeket együtt. Wilcox két hete Balatonszabadiban brutál jó bulit csinált. Puszilak titeket, Fruzsi.
1: De jó fej vagy, Fruzsi. Köszönöm szépen.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Megyünk szépen felfelé.
1: Minden buliban el szoktam mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágere Gordo és a Loco itt a Rádvej Live Mix Summer Editionben. At the turntables now.

0: egész nyáron, két órában a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Wilcoxit mellettem a lemezjátszói mögött, és hát természetesen nem állunk le, maradunk még egy óránál mind a ketten itt a stúdióban.
1: És akkor ezzel a zárótrekkel élekben egy kicsit el is repültünk így a hétvégére a kampuszra, ugyanis ott találkozhatok majd velem pénteken és szombat este is, és ilyen erős zenéket is várhatok tőlem.
0: Bizonyám, a héten bulizhatok az összes Rádió 1 DJ-vel Debrecenben a Campus Fesztiválon, erről bővebb infók a www.radio1.hu. Akkor megtartjuk a mai első Hydration Break-et, ez egy hidratációs szünet, nagyon meleg van, mi is iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt is, jó?
1: Yeah.
0: Jövünk vissza rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
16: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
17: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdes rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
18: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
19: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
21: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
22: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
0: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
23: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
24: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
25: Reklámot hallottak.
26: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elmúlt 6 óra, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ez lesz egész nyáron, ma mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox!
1: Ciao, Geri, sziasztok!
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111, egy óra múlva kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, abban pedig napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra, úgyhogy érdemes egész este minket hallgatni, menjünk tovább!
1: Hogyha azt mondom, hogy fejleszes izomnéa, mindenki tudja, hogy miről van szó, viszont most 2026-ban Bibi Rexával készült valami új, ezzel megyünk itt a New Religion-nel. Alive Mix-ben.

0: Ugye a múlt hétvégén az angol-francia bronzmeccsen az egyik angol gólnál David Beckham erre a dalra táncolt a VIP-páholyban.
1: Óriási mém lett. Hála jó Istennek, ugye a social media segítségével, meg ugye a futball VB segítségével is ez a dal, és nagyon-nagyon szeretjük.
0: Ez volt tehát az Another és a Talk to You, egy fontos közlekedési info. Baleset az M0-áson történt pár perc a déli szektorban az M3-as felé vezető oldalon, Dunaharaszti és Gyál között, 3 kilométeres jelenleg a dugó. Mindenkinek jó utat! Törgünk tovább!
1: Igen, és egy igazi nyári dallal megyünk tovább, ha már Summer Edition. Alex Kenji és a Bambolé Live Mixben. At the turntables now.

0: lesz 2 órás a Rádió 1 Live Mix, egészen 7 óráig tart 5-től, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Sziasztok, 58 éves csaj vagyok, de táncolok a gép mellett, melózom. A kollégák azt hiszik, hogy dilis vagyok. Mondjuk igazuk is van. Azt hiszem, én már bókolhatok nektek, nagyon jók vagytok, Teri.
1: Hát a zene és a buli az nem korfüggő, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy ilyen jó kedvű vagy, és hogy bulizol velünk.
0: Így van, nagyon-nagyon köszönjük, Teri. Ne felejtjétek, a következő órában 7-től játék is lesz. Páros napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra. Hydration Break, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig folytatjuk élőben.
1: Yeah.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Ilyenkor megkérdeznek? Előre? Tehát hogy téged például főhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni?
6: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
5: Jó, évfélig.
6: Tehát ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
5: Jó, tehát az idégleneset elviszed.
6: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonallal.
5: Nem tudom, hogy
6: én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
5: Hát, próbálod összehasonlítani a dolgot.
6: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és?
5: Lehetnek mesternek lenni.
6: De nézzük már meg engem. Érted?
5: Igen.
6: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
5: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
6: És a hűálló megálló. No. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10 a smafú.
5: A kicsi óriások, az nektek semmit nem számít.
6: A szigetes bulim a smafú. Érted? Bent laknék a Sándor palotában 2 évig.
5: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor
6: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
5: Menő lenne.
6: Milyen vicces lenne, 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavon. Nem!
5: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
6: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, nem megyek sehova.
5: Költöz ki. Nem!
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: új zene. A új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában, ma Phil Cox a lemezjátszói mögött, holnap pedig a nyugati megyékben lehetnek csak frissítő záporok, 31 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás

0: adásjelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Tiszteletem uraim, ez egy SMS, nagyon fincsi a mix, ebből így este hét előtt nem lesz nálam hazamenetel, de nem gáz, feladat van bőven, köszönöm az energiát, ölelés, Ruci mester.
2: Velem is elő szokott fordulni, hogy hazérek a családhoz, még megyek egy kört, egy kicsit így kiengedjem a fejemet, meghallgatok egy jó zenét, és utána lépek be széles mosolyal persze. Remélem, hogy te is így fogod tenni.
1: Igen, csinálja ezt mindenki, aki minket hallgat, ma megyünk tovább.
2: Így van, Lo és a Get Lucky, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben.
3: A lemezjátszóknál!

7-től 7-ig igazi mai slágerek mixbe.

Juhász Geri. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig.

0: Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ez lesz, 5-től 7-ig mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma mi Wilcox állt itt mellettem a lemezjátszók mögött. Milyen lesz még neked a hét?
1: Figyelj, a sima Live Mixet is szeretem, de ezt talán még jobban ki tudunk bontakozni, meg imádok veled lenni, Gerikém. A hétvége is brutál lesz, találkozunk pénteken és szombaton Debrecenben a Campuson a Rádió 1 stage-en, úgyhogy mindenkinek érdemes lesz velem tartani vasárnap este meg a Where Is My Radio Show-ba. Elmondtam mindent, szia Gerikém, kicsekkolom.
0: Nagyon köszi a hétindítást, maradjatok, mindjárt jön a Hertz és Purple Disco Machine. Velük kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, játék is lesz strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

interjú egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: legyetek készenlétben. Halló, halló!
1: Ancsa vagyok, szeretnék kérni regálilitől egy tojást.
0: Regálili, oké, kinek menjen?
1: A családomnak küldeném.
0: Még dolgoztok, vagy már mindenki otthon?
1: Most már itthon pihenünk.
0: Nagyon helyes, jön is akkor nektek Regálili és a Hilmi, és tudjátok mit? Az első játékot ezennel el is indítom, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a szám.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Jó estét, szia Geri! Csabi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Csabi, hogy telik az este, hogy indult a hét?
1: Rosszul indult a hét, de egész jól telik az este.
0: Ja Istenem, munka szempontjából indult rosszul?
1: Igazándiból nagyon sok volt a munka, meg tegnap egy kicsit nagyon megálltunk, de aztán... Úgy tűnik, hogy délutára beindulunk.
0: Oké, Csabi, tegyük szebbé ezt az estét, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Csabi, te vagy a tizedik!
1: Istenem, nem hiszem el, végre. Múlt héten nagyon sokat próbálkoztam, egyszer sem sikerült, elsőítem, hogy most sikerült.
0: Na tessék, irány a Strandfesztivál, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon bomba, köszönöm szépen.
0: Jaj, de jó, nagyon örülök, hallom a hangodon, hogy tényleg nagy az öröm, és ilyenkor én is örülök, hogy jó helyre megy ez az ajándék.
1: Igen, igen, nagyon örülök. Nagyon szerettünk volna elmenni, hál' Istennek még nem sikerült jegyet szerezni rá, de hát akkor nem is feltétlenül lesz rá szükség.
0: Így van, Csabi, ott találkozunk, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k minden este, jó szórakozást!
1: Nagyon várom, köszönöm szépen, szép estét!
0: Újabb játék

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hypatont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Peti vagyok Debrecenből.
0: Hello Peti, milyen napod van a Debrecenben, mesélj!
1: Köszönöm szépen, szuper. Itt is kánikula van, pont most már hazafel a munka után edzésből.
0: Az időjárás jelentés nagyon köszi, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És mit edzettél egyébként?
1: Gyulogatok. Kordi.
0: Ma milyen nap volt?
1: Ma hát megkar.
0: Hát megkar. Oké, kinek menjen hypaton?
1: A családomnak. Kislányomnak elsősorban, a feleségemnek, családomnak.
0: Na akkor már szól is nektek az Out My Head, és tudjátok mit? Indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert jelentős csapadék nem várható holnap. 28-31 fok között alakul a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Ági, hol vagy, mit csinálsz, hogy telik az este?
2: Budapesten vagyunk, és játszunk családosan, mert nagyon szeretnénk a Szantfesztiválra eljutni.
0: Mármint, hogy a családban mindenki próbálkozik folyamatosan, amikor
2: igen,
0: játék van?
2: Igen, most felszüllemet igen.
0: Nem jutott be senki eddig?
2: Nem, vagyis hát most remélem, hogy én is megismerem.
0: Kíváncsi leszek. Kérem a Rádió egy szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger meg.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Megvan! Köszönjük szépen!
0: Hú, de nagy az öröm nálatok is, ezt jó hallani. Irány a Strandfesztivál, figyelj!
1: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Kivel jössz majd?
2: Azt hiszem a fiammal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, ott találkozunk.
2: Köszönjük.
0: Játszani pedig természetesen holnap is fogunk, ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Nálunk csak

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegyése, és zseniális friss dalt mutatok most nektek, nagyon fogjátok szeretni. Két német nagyágyú készítette, a zenei alapot a híres DJ David Puentes rakta össze, az énekért pedig Loi felel, akit a Get Lucky című dal kapcsán jól ismerhetnek a Rádió Egy hallgatói. Ki kéri?
1: Gyöngyi vagyok.
0: Nagyongyi, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: Mászínak a fiamnak. Jó munkát holnapra neki.
0: Na és akkor figyeljetek!
2: Elsőként a Rádió Egyen.
0: Nagyon különleges ez a dal, egyszerre pop, egyszerre EDM, egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, meg persze a szerelemről. Loi, David Puentes, Golden Summer, csak itt a Rádió Egyen.
3: Hey Hungary, it's Loi.
4: And David Puentes.
3: And this is our new single,
4: Golden Summer, on Radio.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, jön egy újabb Hydration Break, egy hidratációs szünet, aztán egy óra múlva jövök vissza, Juhász Geri egyelőre köszöni a figyelmet, találkozunk 9-től a Word is Mine Radio Show-ban Metzger Viktóriával és Kollárral, őket terelgetem majd a lemezjátszók mögé, szép nyárestét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
4: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon, hogy indulunk. Diszkó!
2: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, és elindult a live is a TikTokon, illetve a YouTube csatornánkon a stúdióban. 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila, vagyis a Diszkósít csapata.
4: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit, visszatértem és nagy örömömre szolgál, hogy látom, hogy vadonatúj DJ pult van itt a Rádió egyen a Diszkósítban, és úgy öröm lesz használni.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tiszteltem, én a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, itt vagyok én is este 9-ig.
3: Kezdünk is még hozzá egy igazi mai slágerrel, mert hát ebből élünk gyerekek, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% elektrisztaság, magas BPM tartalma, adrenszínű diszkocsöt a rádió, de én hiányzott a bánének, most a hamainak, és mondjam meg, egész héten ugye nem voltam az elmúlt héten, viszont szeretném megköszönni mindenkinek, mert hogy születésnapom volt, és nagyon jó hetem volt kint Olaszországban a családommal, ráadásul édesapám 80 éves lett. Szóval, hogy akik köszöntöttek, és nagyon sokan voltak, volt egy olyan nap, amikor két órán keresztül csak nekik válaszoltam. Köszönöm, nagyon nagyok vagytok.
1: Figyelj, én még annyira fáradt voltam, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el. Szóval ezúton, és utólag is álltok, előtte meg utána 8 napig ér a történet, tehát boldog 56. születésnapot kívánok neked.
2: Én meg írtam, meg azt
0: igen, küldött.
2: Valami román duma volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen.
1: Barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam, 79 lej volt, vagy euró, minden.
2: Na és hogyha ünneplés, akkor röviden, de...

0: double, double. Corre, corre.
1: Radio Egy, és csak igaz, a mai slágerem, egy diszkosi trédősöd, DJ Junior, a bárányattal, és velem Hambai PG-vel, és számomra ez a nap óriási öröm, mert csak nem 2 hónap levelezés után mától kötelező a Rádio Egyen Iván Angel dala Moving to the Sun, a Hugo féle átiratban. Nagyon örülök!
2: Na, én megmondom az ünnepeteket. Étnaposok ma többek között az Illések, Aurélok, Éliások, Eliotok, Jaromosok és Margariták. Give me van Margarita. Szünnepos pedig az ismerőseim közül Leposa István DJ, Lepi, Lénesi Kinga a Biztense Béközéből, Vargyas Regina a Vecsésről, Dávid Zoltán, Kulcsár Gergely és gimnáziumi osztálytársam Körösi Pál Isten éltesse az ünnepeteket.
3: Én pedig azt szeretném mondani, hogy Campus Festival a héten egyébként Rádió egy stage lesz. Én pénteken is játszom este 8 és 9 között pont a diszkucsit idejében, valamint szombaton este 11-től éjfélig, tehát ott leszek velem Debrecenben folyamatosan.
2: Ennyi? Akkor már mondom tovább. Gyerekek, tehát Biztense Béközép csapatépítő volt. A régi szép időket idézte, több mint 20 évvel ezelőtt, ugyanott Siófokon a Beach Party Caféban voltak ilyen nappali bulik, fényes

0: nincs meg, viszont ez egy vadonatúj visszenssel itt a Rádió 1-en. Nem Barry White-tal, hanem a Black Legend-en megyünk tovább. Itt az igazi manyslágerek között a diszkosítvák.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Mocskos DJ Junior a Hawaii PG-vel és Bárány Attilával. Nyomok egy másik lapot.
1: Oké, okay, röviden beszéljünk a labdarúgó világbajnokságról, mert aktuális esemény volt tegnap. Ugye az argentinok nagyon erőszakosak, nagyon agresszívak, nagyon kemények voltak. A Messit nagyon sajnáltam, de én mindvégig Spanyolországnak szurkoltam.

0: Ez a diszkosít rádiós, hogy te rádjegyen, amiről még ma nem beszéltünk, ha jól emlékszem, az, hogy jövő héten Kecskeméten lesz nagy fesztivál 31-én. Pénteken egy Summer Festival Rádió 1 is támogatja egyébként az eseményt, és a diszkosít lesz a nagy színpadon 23:50-től 1:40-ig, és hogy miért különleges ez az esemény? Azért, mert hárman fogunk egyszerre két órát játszani egy DJ pultban, ez ritka nagyon egyébként a diszkosíten, tehát a Bárányi és a Hamva és a Junior Kecskeméten július 31-én online játék jövő hétfőtől a diszkosít Facebookján.
1: Nagyon fontos, hogy pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Veszprém. Aztán ugye szombaton Rádió 1 Stage, DJ Junior előtt Campus Fesztivál Debrecenben, utána megyek Perbára, és vasárnap is fogok szórakoztatni, méghozzá Zalakarason, valahol csatlakozzatok.
2: A héten hat fellépésem lesz, holnap Sajószben, Szentpéteren, egy step aerobik órán zenélek, szerdán egy privát buli játszom majd, pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsóörsön a szokott helyen, itt három órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciám majd a Personal Jesus-en zenélek. Bővebb információ a rajongói oldalon van a Facebookon, ha lesz még idő, akkor jövünk dumálni. Na de most itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között megyünk tovább. Egy vadonatúj, Paul Oakenfold, Markus Schulz-zal, ezt a

0: Attila, DJ Junior és jó magam, hogy picsi búcsúzunk mestére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, adom a srácoknak a szót.
2: Én annyit akartam mondani, hogy Debrecenben Rádió Esztégyen játszom pénteken 8-tól 9-ig, utána meg szombaton 11-től éjfélig.
0: Veszprém, Debrecen szintén Kapuszfesztivál, Berbál és Zarakaros, odaérkezem a hétvégén, szevasztok!
1: Sajó Szentpéteren fogok játszani holnap, aztán lesz egy privát bulim szerdán, pénteken Kiskun, várjál, most vagyok bajba.
2: Kiskun halas?
1: Nem, halas.
2: Majsa,
1: így van, Majsa, és aztán utána Szeged, szombaton pedig Alsőrs, és aztán utána érkezem majd Balatonmárja fürdőre. Hölgyek és urak, ennyi lett volna már a Diszkos itt Rádiósó, búcsúzunk tőletek, holnap este 8-kor jövünk újra.
2: Így van, én fogok mixelni.
1: És ne felejtjetek, hogy a július 31-én Kecson, Diszkos itt, méghozzá 3-on, 2 órán keresztül back to back. Ezzel köszönünk el tőletek. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózás. Sziasztok!
2: Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai. Reggel

0: Ti egyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe, nagyon meleg van, de hát azért mit bírjuk este, úgyhogy itt is van a háttérben Hypaton és az Out of My Head, úgyhogy ezzel indul a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show. Metzger Viktória lemezjátszói mögött a jelenlegi Beatport Number Nine jön, és ez egy nagy magyar sikertörténet.
1: Bizony, és felénekeltette Ultra Natival, ugye Amiel Angel az, aki elkövette ezt a nótát. Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál amúgy AI-jal, és annyira megtetszett a Hugelnek, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ultra Natének a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Imál Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedeztek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik. Úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a World is Mine Radio Show-ban. Moving to the Sun.

0: olyan olasz nagyágyú, aki anno még a House-ban kezdte a pályafutását, Alex Kenji, ez egy szenzációs mainstream sláger volt tőle. A Bambolé, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viki a lemezjátszói mögött, és akkor te jössz most, méghozzá a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mood-dal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Itt a Rádió Egyes, a World is Nine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Mesker Viktória, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Csöjjön sehová, rögtön jövünk vissza.
1: Bizony, mi itt vagyunk.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: 10 hello mindenkinek, isteni zenék jönnek ebben a mai második szedben is. Mellette még mindig Metzger Viktória, aztán 11-től majd Kollár a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
1: Bizony, itt is van már Bibi Rexa és a Faithless közös egy zseniális feldolgozás. New Religion a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött a te dalait közül érkezik most a leges-leges, legfrissebb. Ez ugye az, aminek a premierje múlt héten volt csütörtökön.
1: Igen, Geri, most már csak rám vagy készülve, minden hónapban jövök egy dalpremiér. Igen, úgyhogy itt is van a legújabb Gabriel Dancerrel Blanche hangján a csodálatos Vankis tőlünk nektek itt a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: És ilyen volt ez is, a Three Drivers on a Vinyl nagy-nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Tyler remix volt belőle. Na Viki, és ez a friss David Guetta Jennifer Lopez-en, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt tőle a szava, Jennifer Lopez-től, még nekem is elakad, látod? Most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő, hogy nézhet ki még mindig ennyire jól, 50 pluszosan. Sőt, mennyi már? 58?
0: Hát most már lassan 60. A 60-hoz már közelebb van, mint az 50.
1: Hát még rossz, ha mindjárt szétütöm a fejemet a konzol asztalon, elképesztő és csodálatosan néz ki. Sokszor kapul egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizs belül is adtak közösen, Save Me Tonight itt a Virizmár Radio Show-ban.

0: Fire Up the Sun és egy ikonikus sláger tőlük, ez volt az Alive, méghozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, igen, a Tonzendai és Fischer összeálltak egy track erejéig, hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fischeren egy picit ez puhított, úgyhogy hauzosabb lett. Úgyhogy Fischerrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Utol Lost Frequencies-től. Itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban Metzger Viktória ma ezt tartogatta a legvégére. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Hét bulim lesz a héten, úgyhogy a nyáron ez az egyik ilyen rekord hét. Holnap képzétek el, megyek Ponyarcvashegyre, onnan indulunk ugye a Campus Fesztiválra, ugyanis a Rádió 1 is ott lesz, a Rádió 1 DJ-k is ott lesznek, én is, szerdán és csütörtökön is, de azért csütörtökön még beugrok Miskolcra, ott is zenélek egyet, pénteken Bály Alex előtt fogok warm-up-olni, Siófokon is lesz a saját estem is Siófokon, aztán szombaton még elmegyek Pécsre, úgyhogy kilométerben nem lesz hiány.
0: Ez végig hallgatni is hosszú. Jesszusom! Viki, jó bulikat, hajrá!
1: Jók legyetek, puszi, sziasztok!
0: És maradjatok, nagyon rövid pihenőjön, aztán pedig itt is van Kollár.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullman,

0: vasárnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 11, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még így hétfő este. Kollár jön, innentől éjfélig ő mixel, full élőben, szavaz Balázs.
2: Jó estét, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A YouTube-os nézőimnek mondom, hogy itt van mellettem a Rádió 1 Stage és a Campus Festival flyerre, ami jövő, sőt, ezen a héten lesz van, a Campus Festival, nagyon rohan az idő. Én ott leszek szerdán, pénteken és szombaton, úgyhogy várjuk sok szeretettel a Rádió 1 hallgatókat.
1: Reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk, mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz tehát ezen a héten Debrecenben. A Campuson is tudunk együtt fesztiválozni, 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el.
2: Köszönjük, hogy itt vagytok, berúgjuk az ajtót, jön Tame Impala Drakulája és mindenkit megharap. Ez a World is Mine Radio Show, maradjatok velünk.
0: World is Mine Radio Show.

Sit with me.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Jó, erősen kezdjük ezt a hetet. Mi volt itt ez az előző dal?
1: Kérlek szépen Giddy Up, Coco és Aries közös a 2025-ből. Én nagyon szeretem egyébként a picit ilyen transzesebb, érzelmesebb vonalú house dalokat. Ez például szerintem tökéletesen ez volt.
0: Abszolút, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Jön a legnagyobb magyar atombomba robbanás, hogyha mondhatok ilyet az elmúlt időszakból, a nyári időszámításból már. Gangó Bernadett miatt ugyanis ez a dal magyar vonatkozással is rendelkezik, és egészen Hugo-ig is eljutott, és most már Beatport number van, vagyis nem tudom, hogy még number van-e, de az volt is világsláger belőle. Ez a Moving to the Sun, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Madonna és a Music, itt a Rádió 1 is benne a World is Mine Radio Show, mellettem élőben Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz Kollár még egyszer!
1: Hello Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit autóban, YouTube-on, TikTokon, bárhol vagytok itt.
0: Nem tudom, ki látta a tegnapi VB döntőben a Halftime Show-t és benne Madonnát. Láttam már jobb Halftime Show-t.
1: Igen? Aha. Én nem láttam egyébként, úgyhogy úgy kérdezem.
0: Te is láttál jobbat annál, mint ami tegnap volt.
1: Elhiszem. Valahol láttam egy mémet az interneten, hogy ők voltak náksiék. Ezt fogom mondani a gyerekeimnek.
0: Hello, sexy Kollár, ez egy SMS. Imádom a mixeidet és azt a kellemes, mély, férfias hangodat. A DJ projekt a főállása miatt stagnál, de amikor csak időm engedi, leülök gyakorolni. Leírhatatlan érzés az, amikor a kedvenc zenéd megszólal a hangszóróból. Csak így tovább, üdvözlettel, Kinga Münchenből.
1: Nagyon szépen köszi, Kinga, hogy itt vagy hétről hétre hűségesen. Az egyik legjobb World is Mine Show hallgató. Szerintem.
0: Így van, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Szeretek visszanyúlni régi nagy klasszikusokhoz, úgyhogy az egyik személyes kedvencem Chris Lake következik, és egyébként erre a dalra 2011-ben jelent meg a Colors egyébként. Először hallottam, azt hittem, hogy egy fét lesz közös, de nem, valójában Nelskivel közös a dal. Úgyhogy még egyszer, Chris Lake és a Colors 2011-ből, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show, és akinek megy, az tudja, hogy neki megy.

0: A Medusa és a Don't Wanna Go Home a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Mi lassan hazamegyünk, ennyi időnk jutott már a Kollár által a lemezjátszók mögött.
1: Pedig nem akarunk.
0: Egyébként maradnánk még szívesen az elmúlt jó egy órában. Ezen a héten ugye Campus Fesztivál Debrecenben.
1: Yes, leszek még ezen kívül budapesti rezidencián is egyébként, de három napon keresztül, szerdán, pénteken és szombaton is Debrecenben leszek a Campus Fesztiválon, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a drága rádióhallgatókat, ott találkozunk a Rádió Stage-en, szerintem nem lesz nehéz észrevenni.
0: Igen, így van, reméljük, hogy tényleg jó sok rádió egy hallgatóval bulizunk együtt, tehát még egyszer ezen a héten Debrecenben július 22-től 26-áig Campus Fesztivál. Balázs, nagyon köszi ezt a ma estét, isteni volt, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folyt köve, hogy Geri is mondta, kellemes hetet nektek.
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, szép estét, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál, nyár is van, hétköznap is van, hát ebben benne van minden. Ebben az éjszakában viszont emellett egy dolog nagyon benne van, hogy pörögnek az igazi mai slágerek. Igen, amiket én intézek, most Tame Impala, Jenny, és egy óriási aktuális kedvenc, a Dracula, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számon pedig 0620 311 111. Ez a rádió, egy kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játszunk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már startol a kampusz, természetesen Rádió 1 stage-el és az összes Rádió 1 DJ-vel nagyon nagyokat fogunk bulizni Debrecenben, minden info a radio1.hu-n, de július 22 és 26 között mi ott leszünk, és DJ Metzger Viki is a színpadunkon, aki most Nagy Bogival is dessel jön, az igazi mai sláger, jó leszek újra, amit indítom.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nincs megállás továbbra sem. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sőt, az egyik legjobbat hozom. David Guettát a One Republic-kal.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Azt szerintem már mindenki tudja, hogy ezen a héten Rádió Stage a kampuszon Debrecenben, de még van azért fesztivál idén, és természetesen erre készülünk, Strandfesztivál, amire már ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ott is ott vagyunk, és naná, hogy erre is mi visszük el a hallgatóinkat. Épp pedig a Swiss Disco Rehab-bel, Sam Feldel, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hát ilyen jó kedvencek továbbra is, mint amik eddig az óra elején. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, 0620 311 111. Ez a telefon, Viber és SMS számunk. Ez pedig most a folytatás. Kato, Turn the Lights Off. Óriási kedvenc. Ezt én itom már is.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray, egy olyan dallal, amiben keveredik a pop, az R&B, a jazz, és egy óriási tehetség. Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a legjobb fesztiválokra mi visszük a hallgatókat. Ezen a héten a kampuszon bulizhatunk, de hamarosan strandfesztivál is lesz, erre pedig egész héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ő meg Sam Fed Rosalinnel a Heart Like Mine-t indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és Makarska elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást Horvátországban. Hát ez is egy újabb lépés. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik. Ennek ellenére viszont este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban is. Részletek a radio1.hu-n. David Guetta pedig közben itt van, Kid Cudival, az igazi mai sláger, a Memories a Rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma